ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, már 2 óra is elmúlt. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez az óra is tele lesz igazi mai slágerekkel változatosan, és hozok mindjárt egy olyan énekest, aki egyébként, ha nem énekelne, simán lehetne edző, vagy akár profi teniszező, mert hogy konkrétan ezt csinálta régebben. Edzősködött, teniszezett, most meg énekel, és milyen jó váltás volt ez. A mi szempontokból tuti, Ray Dalton jön! Az igazi mai sláger a Blood Running,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: szilveszterre újra meghívást kapott a Maldív-szigetekre. Ott fog zenélni. Most meg itt a Rádió Egyen hozza az igazi mai slágerét. Ez a Hiami kellemes éjszakát.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hiami. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, megy a konténerjátékunk, pedig továbbra is pörög adásban, és akár személyesen is lehet gyűjteni kulcsokat, ez nagyon fontos. Hétfőn a Corvin Plázánál lesz, ott is egy csomó extra kulcs, amit be lehet tőle zsebelni. Megéri. Én meg a Switch Disco. Rehab-bel, Sam Felder, az igazi mai sláger, a Sleep Tonight, ezt indítom már is.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órára is nagy kedvenceket válogattam, és hogy mennyire? Hát hozok például újdonságot Martin Garrixtől és Ed Sheerantől, hozok óriási kedvencet Iva Maxtól, az egyik elsőtől a Sweet But Psycho-t, de azért közül jön majd a Walmart és Szikora Robi párosa is, a kezdésen pedig Loyal Get Lucky-val. Én mondtam, igazi változatosság, igazi mai slágerek a következő órában is megszakítás nélkül, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az okostelefon sokaknak az utolsó eszköz, amit elalvás előtt még kézbe vesznek, de a késő esti mobilozás bizonyítottan rontja az alvás minőségét. A kijelzők által kibocsátott kék fény gátolja a melatonin, vagyis az alvást segítő hormon termelődését, így nehezebben alszunk el, felületesebb lesz az éjszakai pihenésünk. A folyamatos értesítések, a közösségi média görgetése pedig túlpörgeti az agyat, ami megnehezíti a kikapcsolódást. A tartósan kevés vagy rossz minőségű alvás csökkenti a koncentrációt, növeli a stresszt, és hosszú távon hozzájárulhat anyagcserebetegségek kialakulásához. Éppen ezért fontos, hogy tudatosan kezeljük a lefekvés előtti képernyő használatot. Érdemes legalább 30-60 perccel előtte félretenni a telefont, és nyugodt tevékenységgel, például olvasással vagy halkzenével készülni az alvásra. Ha ez nem mindig kivitelezhető, kapcsoljuk be a kékfény szűrő módot, amely melegebb árnyalatúvá teszi a kijelző fényét. Jó megoldás a digitális takarodó bevezetése. Állítsunk be esti emlékeztetőt, ami jelzi, hogy ideje letenni a telefont. Ha ezekre figyelünk, az online kommunikációról sem kell teljesen lemondani, de a testünknek és az agyunknak megadjuk az esélyt a valódi pihenésre, ami elengedhetetlen a jó közérzethez és a másnapi teljesítőképességhez. De reggel is fontos a mértékletesség. Sokan az ébresztő megszólalása után azonnal a telefonért nyúlnak, elolvassák az értesítéseket, híreket, közösségi posztokat. Ez a gyakorlat azonban megzavarhatja a természetes ébredési folyamatot. Az agyunk reggel még az alvásból az ébrenlétbe való átmenet fázisában van, és ha ilyenkor hirtelen erős fény és információözön éri, az stresszreakciót válthat ki. Ehelyett próbáljunk meg telefon nélkül ébredni, vagy legalább halasszuk el a képernyő használatot 20-30 perccel. Hagyjunk időt a szervezetünknek, hogy fokozatosan ébredjen, nyújtózkodjunk, ígyunk egy pohár vizet, húzzuk el a függönyt, és engedjük be a természetes fényt. Így a nap első órái nem a rohanásról és a stresszről, hanem a feltöltődésről és a fókusz megteremtéséről szólhatnak.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Azt a mekkora lendület! Három óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, és most arra gondoltam, hogy egy nagy haveri párost választok, akik egyébként nem csak eljátszák, hanem az infók szerint tényleg jobban vannak, hát nem tudom, nem voltunk még egy társaságban, bár adnám, de tényleg nagyjából látszik is szerintem rajtuk, hogy tényleg nem csak megjátszott dolog a marketing kedvéért, mert én Gerix is Ed Sheeran között, akik azért tegyük hozzá, nem akármilyen zenét raktak most le az asztalra nekünk. Az igazi mai slágerek között a legújabb tőlük a Repeat It, amit már is indítok. Stay.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig Balázséknak is jön a vadi új játék, az őrült cipős kvíz. Nem akármilyen kérdésekkel, amiben azért lesznek segítségek, de az is ebbenyúlós lesz a segítség, mert hogy 25 ezer forintot kell érte kicsengetni idézőjelben, vagyis hát ennyi jön le a nyereményből, hogyha kérünk segítséget, de a perfektek vagyunk, akár 100 ezer forintot is nyerhetünk jövő héten. Csak itt a Rádió Egyen Balázséktól, közben pedig az igazi mai slágerek így fél négy magasságában is, most Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, amit indítok.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Tényleg mindenki Rádió egy konténer és kulcsvarászat lázban ég, amit meg tudok érteni. Hihetetlen nyeremények idén is a konténerben. Nem lehet mindent tudni, de amúgy aki nagyon figyelt, az egy-két info morzsát már elcsipett arra, hogy mi az, amit tudta, hogy van a konténerben. És lehet gyűjteni még a kulcsokat. Na ez a lényeg, meg hogy továbbra is jönnek az igazi mai slágerek, most az egyik legújabb Loitól, David Puentezzel, ez a Golden Summer, itt a Rád.

0: Holnap pedig friss műsorral, most viszont mutatom, hogy mivel kezdem a következő órát. Nagy kedvenc! Alex Kenji Bamboli, pár perc is ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nem várt helyen okoz egyre nagyobb problémát a mesterséges intelligencia. Nemrég a Bitport beszámolt róla, hogy a Wikipédia szerkesztőinek kellett megállt parancsolniuk az AI által generált tartalmaknak. Az eset jól példázza, milyen kihívásokkal néz szembe az online tudástár. Tavaly ősszel indult el a Wiki projekt AI Cleanup nevű kezdeményezés, amelynek célja az Emmy által készített hiteles forrás nélküli szövegek kiszűrése. Hangsúlyozzák azonban, hogy ez nem azt jelenti, hogy elleneznék a nyelvi modellek használatát, csupán a pontatlan, úgynevezett halucinált tartalmak elterjedését kívánják visszaszorítani. Előfordult, hogy a Google is terjesztett hasonló problémás szövegeket, amelyek nonsens javaslatokat tettek, például, hogy együnk követ vagy ragasztót. A Wikipédia vezetőinek eredeti terve az volt, hogy az Emmy segítségével automatikus összefoglalókat készítsenek, amelyek könnyebbé teszik a cikkek értelmezését, megfelelő szerkesztői ellenőrzéssel és egyértelmű jelöléssel. Egy próbaverzió már elérhetővé vált böngésző bővítményként, és a teljes bevezetést most júniusra tervezték, ám a szerkesztői közösség ellenállása miatt ezt a projektet hamar felfüggesztették. Az Emmivel generált tartalmak elleni fellépés fontos kérdéseket vet fel, miként tudjuk biztosítani az online tudás hitelességét. A Wikipédia közössége, amely több évtizednyi szerkesztői szabályozás eredménye, ma az önkéntességre épít. Épp ezért hangsúlyozzák, a jövőben nem indulhat el semmi a szerkesztők bevonása nélkül. Mindez rávilágít arra, hogy az Emmi használata az online enciklopédiában is potenciális forrása lehet félrevezető nem ellenőrzött tartalmaknak. A megoldás átlátható közösségi ellenőrzésre épülő folyamat, ahol a mesterséges intelligencia csak támogat, de nem dönt. Ezek a lépések elengedhetetlenek az internetes tudástár megbízhatóságának és integritásának megőrzéséhez a digitális korszakban, vallják a Wikipédia szerkesztői.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, bár 4 óra után járunk, kellemes éjszakát, jó utat, vezessünk óvatosan, ha van bármi info, az jöhet. Én pedig ebben az órában is készülök a legnagyobb kedvencekkel, most egy picit leragadtam az M betűnél, mert Martin Garrix és Miley Cyrus is jön, előtte viszont J-Lo és az első közös munkája David Guettával, ami mindjárt óriási siker lett. Ez a Save Me Tonight az igazi mai slágerek között.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és továbbra is lehet kulcsokra vadászni. Milyen kulcsokra? Hát, a rádió egy konténert nyitó kulcsokra, mert egy idén is nyitni fogja. Ez meg az újdonság Robin Schulz-szól a Better Times.

0: a rádió egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jó vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik rá, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy...

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kevés a fiatal véradó. Az év zöld példaképének választották Ladányi Rolandot, a Mirehonom Profit Kft. Ügyvezetőjét. Két avasi busz megálló visszakerült eredeti helyére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlása azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az országos vérellátó szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
3: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
2: Nemzetközi terepfutó versenyen ünnepelték a Miskolci rendőrképzés 50. évfordulóját. A Miskolci rendvédelmi technikumban 10 hazai és külföldi csapat mérte össze tudását, a futás mellett medicinlabdás feladat és lézerlövészet is szerepelt a versenyben. Az első helyet a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem csapata szerezte meg, a második a Készenléti Rendőrség, a harmadik pedig a Kassai Rendészeti Szakközépiskola lett. A Miskolci rendvédelmi technikum a 7. helyen végzett, számolt be róla a minap.hu. Az év zöld példaképének választották Ladányi Rolandot. A Mirehonom Profit Kft. Ügyvezetője a Green Awards díjátadó vette át a rangos nemzetközi elismerést. Matis Csákéva Miskolc alpolgármestere ennek kapcsán közösségi oldalán rámutatott. A díj visszajelzés a Mirehu és a város zöld törekvéseire, valamint a fenntarthatóság és a zöldebb jövő iránti elkötelezettségre. Ladányi Rolandnak a Mirehu csapatának további sikereket kívántak, írta a minap.hu. Két avasi busz megálló visszakerült az eredeti helyére. Az MVK tájékoztatása szerint ismét használható a Sályi István utca megálló a Szent György út irányába közlekedő járatoknál. Ugyancsak visszahelyezték eredeti helyére az Avasmáros központ megállót az Ifjúság útja felé tartó járatok számára, közölte a minap.hu. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Az okostelefon sokaknak az utolsó eszköz, amit elalvás előtt még kézbe vesznek, de a késő esti mobilozás bizonyítottan rontja az alvás minőségét. A kijelzők által kibocsátott kék fény gátolja a melatonin, vagyis az alvást segítő hormon termelődését, így nehezebben alszunk el, felületesebb lesz az éjszakai pihenésünk. A folyamatos értesítések, a közösségi média görgetése pedig túlpörgeti az agyat, ami megnehezíti a kikapcsolódást. A tartósan kevés vagy rossz minőségű alvás csökkenti a koncentrációt, növeli a stresszt, és hosszú távon hozzájárulhat anyagcserebetegségek kialakulásához. Éppen ezért fontos, hogy tudatosan kezeljük a lefekvés előtti képernyő használatot. Érdemes legalább 30-60 perccel előtte félretenni a telefont, és nyugodt tevékenységgel, például olvasással vagy halkzenével készülni az alvásra. Ha ez nem mindig kivitelezhető, kapcsoljuk be a kékfény szűrő módot, amely melegebb árnyalatúvá teszi a kijelző fényét. Jó megoldás a digitális takarodó bevezetése. Állítsunk be esti emlékeztetőt, ami jelzi, hogy ideje letenni a telefont. Ha ezekre figyelünk, az online kommunikációról sem kell teljesen lemondani, de a testünknek és az agyunknak megadjuk az esélyt a valódi pihenésre, ami elengedhetetlen a jó közérzethez és a másnapi teljesítő képességhez. De reggel is fontos a mértékletesség. Sokan az ébresztő megszólalása után azonnal a telefonért nyúlnak, elolvassák az értesítéseket, híreket, közösségi posztokat. Ez a gyakorlat azonban megzavarhatja a természetes ébredési folyamatot. Az agyunk reggel még az alvásból az ébrenlétbe való átmenet fázisában van, és ha ilyenkor hirtelen erős fény és információözön éri, az stresszreakciót válthat ki. Ehelyett próbáljunk meg telefon nélkül ébredni, vagy legalább halasszuk el a képernyő használatot 20-30 perccel. Hagyjunk időt a szervezetünknek, hogy fokozatosan ébredjen, nyújtózkodjunk, ígyunk egy pohár vizet, húzzuk el a függönyt, és engedjük be a természetes fényt. Így a nap első órái nem a rohanásról és a stresszről, hanem a feltöltődésről és a fókusz megteremtéséről szólhatnak.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már 11 perc járunk 5 óra után. Szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 13-a van. A Kornéloka névnap. A sok-sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között pedig nem sokára jön a rádió egy DJ Jamina, Tóvaj Renivel és a Field of Fire-rel. Előtte viszont Lady Gaga-t hozom, ez az Abrakadabra. Szép reggelt!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és nem túlzás azt mondani, hogy egy ország találgatja, hogy mit rejt a Rádió egy konténer. Tavaly azt gondolom összességében mindenkinek leesett az áll, amikor meglátta és meghallotta, hogy teljes egészében mi minden van, és mi minden fér bele ebbe a konténerbe. Idén valami hasonló lesz, és idén is egy valaki nyerheti meg, ahhoz viszont, hogy közte lehessünk elvben a nyerteseknek, szerezzünk el egy kulcsot, mert hogy valamelyik kulcs nyitni fogja a konténer ajtót, ezt pedig adásban is be lehet zsebelni, viszont be lehet zsebelni akár hétfőn is a Corvinpláza előtt, mert hogy ott is ott vár majd mindenki 10 órától egy csomó extra kulccsal. Én meg Accentet hozom most, Szerával, Misa Millerrel, ez a Don't Leave It a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely a hétvége ilyen lájtos ősiesben folytatódik, kb. Úgy, mint tegnap, ilyen 22 fokos napi csúcs, elvileg elszórtam még akár napsütés is lehet, ami szerintem jó hír. Az igazi mai slágerek között pedig David Guettával készülök, Kim Petrusszal, ez a When We Were Young. Amit pár percen belül a hírek után indítok is itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nem várt helyen okoz egyre nagyobb problémát a mesterséges intelligencia. Nemrég a Bitport beszámolt róla, hogy a Wikipédia szerkesztőinek kellett megállt parancsolniuk az AI által generált tartalmaknak. Az eset jól példázza, milyen kihívásokkal néz szembe az online tudástár. Tavaly ősszel indult el a Wiki projekt AI Cleanup nevű kezdeményezés, amelynek célja az Emmy által készített hiteles forrás nélküli szövegek kiszűrése. Hangsúlyozzák azonban, hogy ez nem azt jelenti, hogy elleneznék a nyelvi modellek használatát, csupán a pontatlan, úgynevezett halucinált tartalmak elterjedését kívánják visszaszorítani. Előfordult, hogy a Google is terjesztett hasonló problémás szövegeket, amelyek nonsens javaslatokat tettek, például, hogy együnk követ vagy ragasztót. A Wikipédia vezetőinek eredeti terve az volt, hogy az Emmy segítségével automatikus összefoglalókat készítsenek, amelyek könnyebbé teszik a cikkek értelmezését, megfelelő szerkesztői ellenőrzéssel és egyértelmű jelöléssel. Egy próbaverzió már elérhetővé vált böngésző bővítményként, és a teljes bevezetést most júniusra tervezték, ám a szerkesztői közösség ellenállása miatt ezt a projektet hamar felfüggesztették. Az Emmivel generált tartalmak elleni fellépés fontos kérdéseket vet fel, miként tudjuk biztosítani az online tudás hitelességét. A Wikipédia közössége, amely több évtizednyi szerkesztői szabályozás eredménye, ma az önkéntességre épít. Épp ezért hangsúlyozzák, a jövőben nem indulhat el semmi a szerkesztők bevonása nélkül. Mindez rávilágít arra, hogy az Emmy használata az online enciklopédiában is potenciális forrása lehet félrevezető, nem ellenőrzött tartalmaknak. A megoldás átlátható közösségi ellenőrzésre épülő folyamat, ahol a mesterséges intelligencia csak támogat, de nem dönt. Ezek a lépések elengedhetetlenek az internetes tudástár megbízhatóságának és integritásának megőrzéséhez a digitális korszakban, vallják a Wikipédia szerkesztői.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt csak igazi mai sláger megy. Reggel 6-tól ma még nem jönnek Balázsék, de 8-tól igen, a Balázsék Weekenddel. Jövő héten hétfőn, vagyis hát ez igazából már holnap reggel. Szóval, hogy akkor viszont jönnek, és hozzák a vadiú játékot. Ez lesz Balázsék őrült cipős kvíze, amivel naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni. És nem mellesleg, jövő héten is lesz live mix, amiben rendszeresen szerepel Regán Lili is. Tőle indítom már is az újdonságot, ez a Hia Mi itt a Rádió 1-en.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok!

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Osztályzatot kapnak a menzák. Újabb szemeszterrel folytatódik a Szépkorúak Akadémiája a Miskolci Egyetemen. Kisebb eső előfordulhat, 20-25 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőségét garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: Újabb szemeszterrel folytatódik a Szépkorúak Akadémiája a Miskolci Egyetemen. Elkezdődött az őszi fél év, amelynek keretében tudományos, kulturális, valamint egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat kínálnak. Szó lesz többek között az amerikai függetlenség 250 éves történetéről, a digitális trendekről, a Z-generáció online fogyasztási szokásairól, valamint a mozgásszervi betegségek megelőzéséről is. A program nyitott, így a fél év során bárki bármikor csatlakozhat, közölte a minap.hu. Már ismét az eredeti helyén szállhatnak le az utasok a repülőtér Bosvégállomáson. Az MVK a napokban helyezte vissza az autóbuszok leszálló helyét az eredeti pozíciójába. A járatok azóta ismét ott biztosítják az utasok leszállását, közölte a Miskolci Tömegközlekedési Vállalat honlapján. Továbbra is tervezi az egyik holland multinacionális cég a régóta várt diósgyőri bevásárlóközpont megépítését. A Kistábornok utcára tervezett mintegy 11.000 négyzetméteres üzletközpont beruházása kapcsán a napokban olyan híresztelések jelentek meg a sajtóban, amelyek szerint a korábbi környezetvédelmi dokumentációt visszavonták. A vállalat tájékoztatása szerint azonban nem marad el a fejlesztés. A dokumentációt azért kellett visszavonni, mert a beruházást a cégcsoporton belül egy másik entitás valósítják meg, és annak nevében újra benyújtják. A beruházás tehát a terveknek megfelelően halad tovább, írja a bon.hu. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Arra gondoltam, hogy most ilyen kis lágyan kezdjük a reggelt. Alex Warren Ordinary, tökéletes dal arra, hogy kávézzunk, ébredezzünk, aztán viszont aki egy picit lendületesebb arra vágyik, de annak is jó hírem van, mert hogy mindjárt hozom két ót is a Turn the Lights Off-val, itt a Rádió 1-en.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Cyril, akinek nyáron volt a lagzia is. Azt nagyon bírom, hogy három poszt van nála kiemelve még mind a mai napig Instán. Az egyik az az, amikor Wiz Khalifával egy picit jammelgetnek, a másik az észak-amerikai turnéjáról, a harmadik pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiválról májusban, mert hogy annyira jól érezte magát ő is, meg hozzáteszem mi is a szettje alatt. Na ez meg az egyik legnagyobb kedvencünk tőle. Az igazi mai slágerek között Cyril és Stumbling In a Rádió 1-en.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. Jövőre 250 éves a hollóházi porcelángyár. Számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsór Erikától hallják. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak pontosan, milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eichmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja el ki vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, pontosan a szerződést megszüntetni, és semmiképpen se korlátozza a bírósági vagy más jogi úton próbálja érvényesíteni a jogait és a lehetőségeit.
1: Manufakturális csempét, vagyis egyedi épületkerámiát is gyártanak mostantól a hollóházi porcelángyárban. A cég 2027-ben ünnepli alapításának 250 éves évfordulóját. A Borsoda-Bauzemprém megyében ma is működő manufaktúra első üveghutáját 1777-ben alapították a Károlyi grófok birtokán, a gyár mai területén. Az intézmény alapításának közelgő évfordulójához kapcsolódva szeptembertől egy informatív sorozatban eleveníti fel a negyed évezred legfontosabb pillanatait. Hullóházán megkezdődött Szász Endre monumentális porcelánfali képének restaurálása is. Az alkotás több darabja is megsérült az évtizedek során, amelyet most a művész eredeti képe alapján állítanak helyre. Az év zöld példaképének választották Ladányi Rolandot. A Mirehonon Profit Kft. Ügyvezetője a Green Awards díjátadó vette át a rangos nemzetközi elismerést. Matis Csák Éva Miskolc alpolgármestere ennek kapcsán közösségi oldalán rámutatott. A díj visszajelzés a Mirehu és a város zöld törekvéseire, valamint a fenntarthatóság és a zöldebb jövő iránti elkötelezettségre. Ladányi Rolandnak a Mirehu csapatának további sikereket kívántak, írta a minap.hu. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és érkezik az MTV VMA idén is, a Video Music Awards szeptember 27-én, aminek kiderült, hogy ki lesz a házigazdája. 2026-ban Snoop Dogg. Na, most pedig egy olyan előadó, aki ezt a díjat többször megnyerte. Kevin Harris, John Newman-nel jön, az igazi mai sláger a Blame, amit már is indítok.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a kulcsvadászat pedig folytatódik itt a Rádió egyen, megint szereztünk egy konténert, és ha már van konténerünk, hát gondoltuk megtöltjük ajándékokkal. Tel is tele! Egy hallgató pedig, aki ki fogja tudni nyitni a konténert, az összeset megnyeri. Na, szóval még lehet gyűjteni a kulcsokat, megéri, és hétfőn még akár extra kulcsokhoz is jutunk, hiszen Att is megy a Corvin Plázához 10 óra után, és ott lesz nála néhány extra kulcs, amit be lehet zsebelni. Én meg közben hozom az igazi mai slágereket, most Loitól és David Puentes-től, ez a Golden Summer, szép reggelt, jó hétvégét!

0: Tweet vége, de jó fog esni. Alex Kenji és a Bambolé. Pár perc és ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulinkban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
5: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kevés a fiatal véradó. Az év zöld példaképének választották Ladányi Rolandot, a Mire Honom Profit Kft. Ügyvezetőjét. Két avasi busz megálló visszakerült eredeti helyére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlása azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az országos vérellátó szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
2: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk fejlődni.
1: Nemzetközi terepfutó versenyen ünnepelték a Miskolci rendőrképzés 50. évfordulóját. A Miskolci rendvédelmi technikumban 10 hazai és külföldi csapat mérte össze tudását, a futás mellett medicínlabdás feladat és lézerlövészet is szerepelt a versenyben. Az első helyet a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem csapata szerezte meg, a második a Kiszenléti rendőrség, a harmadik pedig a Kassai rendészeti szakközépiskola lett. A Miskolci rendvédelmi technikum a 7. helyen végzett, számolt be róla a minap.hu. Az év zöld példaképének választották Ladányi Rolandot. A Mire Honom Profit Kft. Ügyvezetője a Green Awards díját adó vette át a rangos nemzetközi elismerést. Matis Csák Éva Miskolc alpolgármestere ennek kapcsán közösségi oldalán rámutatott. A díj visszajelzés a Mirehu és a város zöld törekvéseire, valamint a fenntarthatóság és a zöldebb jövő iránti elkötelezettségre. Ladányi Rolandnak a Mirehu csapatának további sikereket kívántak, írta a minap.hu. Két avasi busz megálló visszakerült az eredeti helyére. Az MVK tájékoztatása szerint ismét használható a Sályi István utca megálló a Szent György út irányába közlekedő járatoknál. Ugyancsak visszahelyezték eredeti helyére az Avasmáros központ megállót az Ifjúság útja felé tartó járatok számára, közölte a minap.hu. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Én pedig egy óriási kedvencet választottam mindjárt Alex Kenji után. A Bambolét Benson Boone követi, aki óriási hullámvasúton ment keresztül az életében. Tényleg az utóbbi időben volt minden, még olyan időszaka is volt, amikor nem volt hol laknia. Hát most meg a fél világ az ő zeneit hallgatja. Ez a Beautiful Things tőle.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten, vagyis hát igazából az már holnap, jön Balázsék új játéka, az őrült cipős kvíz, amivel akár 100 000 forintot is be lehet zsebelni naponta. Vannak mentővek, lesznek segítségek, csak hát picit sokba kerül, mert hogy segítségenként 25 000 forintot bukunk a nyereményből, szóval megéri képben lenni, nagyon vagány kérdések cipővel, lábmérettel, ehhez hasonlókkal, és hát magával a játékkal, holnap Balázséktól. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek, most Ray Daltont választottam, ez a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Osztályzatot kapnak a menzák. Újabb szemeszterrel folytatódik a Szépkorúak Akadémiája a Miskolci Egyetemen. Kisebb eső előfordulhat, 20-25 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek, a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: Újabb szemeszterrel folytatódik a Szépkorúak Akadémiája a Miskolci Egyetemen. Elkezdődött az őszi fél év, amelynek keretében tudományos, kulturális, valamint egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat kínálnak. Szó lesz többek között az amerikai függetlenség 250 éves történetéről, a digitális trendekről, a Z-generáció online fogyasztási szokásairól, valamint a mozgásszervi betegségek megelőzéséről is. A program nyitott, így a fél év során bárki bármikor csatlakozhat, közölte a minap.hu. Már ismét az eredeti helyén szállhatnak le az utasok a repülőtér Bosvégállomáson. Az MVK a napokban helyezte vissza az autóbuszok leszálló helyét az eredeti pozíciójába. A járatok azóta ismét ott biztosítják az utasok leszállását, közölte a Miskolci Tömegközlekedési Vállalat honlapján. Továbbra is tervezi az egyik holland multinacionális cég a régóta várt Diósgyőri bevásárlóközpont megépítését. A Kistábornok utcára tervezett mintegy 11 000 négyzetméteres üzletközpont beruházása kapcsán a napokban olyan híresztelések jelentek meg a sajtóban, amelyek szerint a korábbi környezetvédelmi dokumentációt visszavonták. A vállalat tájékoztatása szerint azonban nem marad el a fejlesztés. A dokumentációt azért kellett visszavonni, mert a beruházást a cégcsoporton belül egy másik entitás valósítják meg, és annak nevében újra benyújtják. A beruházás tehát a terveknek megfelelően halad tovább, írja a bon.hu. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a friss infók szerint pedig idézőjelben Poloskák keresztanyja lett Taylor Swift. Ugyanis négy újonnan azonosított rovarfaj kapott olyan nevet, ami az énekesnőhöz vagy az albumaihoz dalcímeihez kapcsolódik. A Rádió 1.hu-n egyébként írunk még erről. Én viszont hozom már is az igazi mai slágerét, Taylor Swift és a The Fate of Ophelia-it.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar TV paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
5: A 800 grammos 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 grammos Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
4: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek, UDAY.hu. UDAY, az egyetem napja, a te napod.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol!

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. Jövőre 250 éves a hollóházi porcelángyár. Számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak pontosan, milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja el ki vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, pontosan a szerződést megszüntetni, és semmiképpen se korlátozza a bírósági vagy más jogi úton próbálja érvényesíteni a jogait és a lehetőségeit.
2: Manufakturális csempét, vagyis egyedi épületkerámiát is gyártanak mostantól a hollóházi porcelángyárban. A cég 2027-ben ünnepli alapításának 250 éves évfordulóját. A Borsoda-Bauer-Zemplén megyében ma is működő manufaktúra első üveghutáját 1777-ben alapították a Károlyi grófok birtokán, a gyár mai területén. Az intézmény alapításának közelgő évfordulójához kapcsolódva szeptembertől egy informatív sorozatban eleveníti fel a negyed évezred legfontosabb pillanatait. Hullóházán megkezdődött 100 Endre monumentális porcelánfali képének restaurálása is. Az alkotás több darabja is megsérült az évtizedek során, amelyet most a művész eredeti képe alapján állítanak helyre. Az év zöld példaképének választották Ladányi Rolandot. A Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője a Green Awards díját adó vette át a rangos nemzetközi elismerést. Matis Csák Éva Miskolc alpolgármestere ennek kapcsán közösségi oldalán rámutatott. A díj visszajelzés a Mirehu és a város zöld törekvéseire, valamint a fenntarthatóság és a zöldebb jövő iránti elkötelezettségre. Ladányi Rolandnak a Mirehu csapatának további sikereket kívántak, írta a minap.hu. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Mi van ezzel a nagyon szeretem agrál- és élelmiszergazdasági felelős minisztérium bejegyzése? Nem tudom, hogy olvastátok-e. Két magyar lipicai ló ügye. Hát ez a visszakért vagy vissza nem kért ajándékok története zseniális.
2: De micsoda, ugye, mi volt a lóval?
1: Ugye a lóval az volt, hogy... az angol királytól ők elvileg az agrár- és élelmiszergazdasági felelős minisztérium visszakért két lipicai lovat, amit pár éve adtak ajándékba kölcsön. Tehát ez már így önmagában nagyon fura, hogy ajándékba adom, de kölcsön adom, de hogy adom, mint adom. És ők most kitettek egy posztot, és arról szól a poszt, hogy az elmúlt napokban több sajtóorgánumban megjelent, hogy Magyarország vissza akarja kérni a harmadik Károly brit király udvarában található két magyar lipicai lovat. Oh. Ez nem igaz. A lovak 2024-ben kölcsönadási megállapodás alapján kerültek a királyi családhoz, és továbbra is a magyar állam tulajdonában vannak. Valóban született egy júliusi levél, amely a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte. A levél pontatlanul fogalmazott. Ezt követően a hibát haladéktalanul korrigáltuk, és a brit fél számára is egyértelműen tettük. Nem akarjuk hazahozni a lovakat. Hogy kell ezt elképzelni valójában? Vizsgáljuk meg!
3: Nelson és Iveco.
1: Nelson és Iveco, ami egy kamion is egyben így van.
3: Igen. Nelsont azt még értem, ugye? A angol viszonylatban is, de az Iveco nevet nem, de ezen ne akadjunk meg. Tehát küldesz két lovat.
1: Ajándékba.
3: Ez egy kölcsönadási szerződés, tehát ők ugye szolgálatba állnak a brit királyi hadseregnél, vagy nem tudom hol, de tulajdonképpen akkor az a mi lovunk.
1: Igen. Ugye? Az a mi lovunk, amit megpróbálunk visszakérni.
3: De nem akarjuk visszakérni.
2: Most értelmeztem ezt a szöveget, amit beszélgetetek itt. Az a helyzet, hogy ők kölcsönadták ugye a lovat, és hogy úgy akarják kölcsönkérni, vagy nem is akarják kölcsönkérni, mert azt akarják, hogy a magyar lipicai tenyésztés és a magyar brit kapcsolatok nagykövetei legyenek. Tehát ez annyit jelent, hogy ki akarnak vinni néhány kis kancát oda, hogy...
1: Hogy szaporodjanak a lovat.
3: Jó, de na a kérdés, hogy mit írsz? Amit félre lehet úgy érteni, hogy kérem vissza a lovat.
2: Igen, dear Lord, vissza... I hope this letter finds you well.
1: Igen, please,
2: can
1: please.
2: I get my...
1: My horse is back.
3: Ja.
1: Can I get my horse is back. Igen. Tehát megírom neki, hogy kölcsön kérem. Majd ezek így lihegnek, nem adjuk oda, majd szólunk, írunk egy másik levelet, ahol tisztázzuk mi az ért. Mi nem is kértük vissza, csak rosszul írtunk valamit félreérthetően a levélben. Érted? Félreérthetően, pontatlanul fogalmaztunk. Nem visszakérjük.
3: Ez olyan, mint a same in English.
1: Same in English, yeah, igen.
2: Dear nagyjából. Charles.
1: Dear Charles, please give me the horse is back. Oh no.
2: I attached a photo of my wife. No, this is a horse. Yes.
1: Very nice horses.
2: I hope Camilla is well. Yes. Please send back horse. Igen.
1: Majd megírjuk, hogy várj, tisztázzuk a dolgot. Nem kérjük vissza a lovakat, csak pontatlanul fogalmazunk. Oké, mondd meg nekem, ha add ide, add vissza, és a pontatlanul fogalmazok, mi az eredeti? Na. Meglátogatnánk őket? Lovagolnánk egyet rajtuk? Szeretnénk, hogy újra a magyar istálókat gazdagítsa? Hol van az ad vissza pontatlan fogalmazása ahhoz képest, hogy azt mondod, hogy pontatlanul fogalmaztunk. Akarjuk visszakérni.
2: Ezt jól megfogalmaztam. Ezt mondták, hogy szeretnék, biztos nagyon ilyen fennkölten fogalmaztak, és szeretnénk, ha újra felvirágoztatnánk a magyar lóudvarokat is ezekkel a nagyszerű paripákkal, és arra visszajöttek, hogy hát akkor küldjük.
1: Akkor küldjük. És aztán nem küldjük.
2: De nem úgy akarjuk, hanem azt akarjuk, hogy a ti udvaratok legyen magyar.
1: Igen, akkor mi megyünk oda, nem jön, ne gyertek ide. De adjátok vissza lovat, nem adjuk vissza lovat. Egyébként szemét dolog, hogy nem adják vissza lovakat. Azért azok a mi lopaink, azok lipicai lovak, ugye? Bár a lipicai származás az egyébként nem magyar, ugye? Tehát a lipicai lovak nem Magyarországról származ. De nem is ez a lényeg, de hogy akkor most mi történik ebben az abszurd dologban? Egyébként ajándékot visszakérni, az nem annyira
2: nem
1: működik.
2: Elegáns. De ilyenkor leírod magadba a veszteséget, és továbbálsz. Nem próbálsz meg visszaszerezni valamit, nem?
1: Give me my horses back. No, yes, no, yes, no, thank you.
2: És a végre, maybe.
1: Igen, vagy inkább az egészet felejtsétek el. Majd ment a másik levél, amiben leírják, hogy pontatlanul fogalmazunk, nem kérjük a lovakat.
3: Az irodalmi angol megfogalmazása lehetett baj? Tehát a fordító hibázott?
2: Igen.
1: Azért ez átmegy egy-két kézen, ez a levél.
2: Hát figyelj, én nem tudom, szerintem az lehetett, hogy ők azt gondolták, hogy a ChatGPT segítsége pontosan elég lesz ez a levélhez, és nem fizettek az irodalmi fordítója, és utána kiderült, hogy ez butaság volt. Uh-huh. Én erre tippelek.
1: Ők azt mondják, nem azt írták, hogy vissza akarjuk kapni, csak a kölcsönszerződést szeretnék felbontani.
3: Hát de az ugyanaz. Hát ha én már nem akarom neked kölcsön adni, az azt jelenti, hogy ad vissza. Ja. Tehát kölcsön adtam a Zsülnek egy telefontöltőt.
1: De szeretném felmondani a kölcsönadási szerződést.
3: És az azt jelenti, hogy adja vissza.
1: Tartsd meg a lovakat, csak ne legyen kölcsönadási szerződés. Az ugye elég értelmetlen. Oké, mit tudunk felajánlani cserébe? Mit tudunk két, adják vissza a lovainkat?
3: Két puli kutyát.
1: Mi az, milyen olyan értékünk van? Mit tudunk, mi hasonló, hasonszőrű két lipicai? Mi van, ami nekünk van és nekik nincs, hogy ez a két ló ez visszakerüljön? Mit tudunk nekik adni?
2: Hát vannak ugye pumik.
1: Pumik, igen. És pulik, a szokásos, kuvaszok,
3: igen, és a szokásos magyarázatok. Jó. Azt azért nehéz lesz Vizsla. Beadni Károlynak, hogy volt két és fél méter magas lovad, most van térmagassági két kutyád, az nem ugyanaz.
1: Az nem ugyanaz, igen.
2: Vagy három vizsla, vagy hat vizslafül.
1: Igen. De van vizsla. Jó. Nagyon megfejtés, a lovak értékében CBA utalvány. Vásárolják le nálunk a lovakat, igen. Nem?
2: De.
1: Vásárolják le, vigyék el, tehát hogy adjunk neki két rackajukot. Tehát, hogy valamit azért mi is tudunk adni. Nem szép dolog az angoloktól, hogy
2: de
1: nem
2: van nekünk az a hátas lovunk, az embetűs, mi annak a neve? Amit...
1: Muraközi, marra gondolsz?
2: Muraközi, tessék. Azt
1: tudod, milyen...
3: Nem mutatna olyan szépen.
1: Rejtett tartalékaim van.
3: Mert az egy olyan nagyon erős ló. Az egy munkaló.
2: Munka. És akkor most akkor nem kell dolgozni Angliában, hogy mi van?
1: Azt mondja, hogy egy német Balázs két lóért, szerintem jó díj.
3: Ha zebrák megvannak még,
1: ha egyébként még élek a zebrákokon, akkor simán.
2: Hát igen. Most megnéztem a Muraközit, hát ez nagyon cuki.
1: A Muraközi lóak iszonyatosan kedvesek.
3: Most ne kezd el, hogy neked kell legyen.
2: Hát nézd már, neked így nézd a
3: Ferencváros közepére.
1: Harmadik, hogy megtanulok lovagolni, a negyedik, hogy jövő héten kell egy ló.
2: Hát de hát én így nézek ki, mert így gondolok magamra, mint ahogy ezt a Muraközi állít a Google-ben. Nézd meg, vagy vaskos lábak, vaskos has.
1: Igen, viszonylag alacsony ló, nagyon széles a háta, az gyönyörű. Nem egy olyan magas ló, vannak magasabb lovak, igen. Tehát még egy holland fríz, egy holland fríz az jóval magasabb mondjuk, mint egy Muraközi.
2: Nagyon lassan mozog. Nem szabad megijeszteni.
1: Írjatok már, drága hallgatók, volt-e veletek olyan eset, amikor valaki adott valamit, akár úgy, hogy kölcsön adta, de gyorsabban visszakérte, mint erre mi szállított, és nem pénz, vagy megbánta, hogy odaadta, és ajándék formájában visszakérte. Van ilyen, hogy valaki visszakér ajándékot? Van olyan, hogy figyelj, kölcsön adtam, odaadtam, nem akartam, add vissza. Hoztunk nektek valamit, szeretnénk visszakapni? Jönnek ilyen SMS-ek?
3: A vállásnál ott biztos nagyon sok ilyen van.
1: Tehát például a vállásnál szülinapi ajándékot visszakérsz?
3: Hány ilyet hallod? Nem hallottál még ilyet? De
1: mennyire piti?
3: Nagyon.
1: Váltok, volt egy ajándékod, te odaadtad neki, jó, ilyenek is jöhetnek, oké, férjek, feleségek, exek, nyugodtan.
3: De
1: volt,
3: az van sok.
1: Az van, tehát volt egy férjem, vett nekem egy kocsit, mi válunk, és jött az e-mail, vagy fölhívott, hogy add vissza az autót.
2: Kaphatok egy lovat?
1: Nem tudtam, hogy...
3: Igen, veszünk neki egyet.
1: Kapsz egy lovat, de csak kölcsön. De csak kölcsön.
2: Olyan frizzt kérek, most megnéztem.
1: A holland frizzt nézed?
2: Igen, egy nagy frizurával.
1: Ami lovagoltam a Mosszantidben, az elején, az egy holland frizzló.
2: Komolyan.
1: Igen, az egy frizzló volt. Ez egy óriási nagy lovak.
2: Megfríz vagy sima?
1: Megfríz, és van egy pici csoki öntet. így tudod. Tehát, hogy tulajdonképpen ajándékot nem kérsz vissza, se. Nincs az életkörülmény. Azt adtam, azt rád költöttem, az a tiéd.
3: Vannak az érzésekbe változások. Egy csomó, de még szerintem baráti sztorit.
1: Na de akkor is az fenntartott egy köztünk lévő nexust, akkor abban a formában az ajándék volt. Ha nekünk megromlik a viszonyunk, vagy eltávolodunk, vagy elválunk, az akkor is akkor az... Az akkori ajándékot jelentette.
3: Az akkori nexust jelentette. Ma meg már más a nexusunk. Ennyi. És ad vissza
1: az ajándékot.
2: Adok neked pénzt, Feri, mert szeretlek, és azt mondom, hogy ki kéne szeretni a szemöldöködet. Szerintem, itt van 1 millió forint.
3: Szerintem több helyen tessék. Hibázik az állítás. Várj.
2: És itt, hogy elmegyünk, és szabadságra rájövök, hogy nem is szeretlek igazán. Nem is írtál nekem semmilyen üzenetet.
3: De én közben kiszedettem 1 millióért a szemöldököt?
2: Kiszedetted, igen, de bográcsosztál, és nem hívtál meg. Úgyhogy felbontom a kölcsönszerződésünket, és azt mondom neked, hogy Feri, nem vagy jó barátom, nem akarok a barátod, add vissza az 1 millió forintot, és nem érnek el
3: szemöldököt. De te kölcsön adtál nekem, nem ajándékot.
2: Ajándékban.
3: Azt mondom, hogy tessék, ki van szedetve a szemöldököm 1 millióért, így már nem tudom visszaadni.
2: De engem már nem érdekel a szemöldököm, viszont az 1 millió forintom hiányzik a kasszából.
3: Hát így jártál, kicsim. Ennyi. Akkor még szerettél, ide adtad, most
1: akkor vissza
3: nem
1: kell
3: adni.
1: Igen. Vagy nem kell visszaadni. Exem, amit kaptam tőle, fali képeket a falról a ruhák mellett. Érted? Tehát a képeket vitte el, úgyhogy ajándékba kapta.
2: De ez a legrosszabb fajta visszavétel.
1: Az mi egy fali kép? De ez mi ez? A bosszúról szól. Hát nem kell az a fali kép, az adtad ajándékba, karácsonyra, születésnapra, azt nem ad, nem kéred vissza.
2: Plusz, hogy ahányszor ránéz, még te fogsz eszébe jutni. Ez igazi fartövön rugásos önmagadnak.
1: Igen. NK ajándékok, támogatások, visszakéred?
2: Hát ez vissza.
3: Hát most kéregetik.
1: Azt mondja, hogy beköltöztük albérletbe, haveromnak volt egy felesleges mosógépe, nekem adta ingyen 3 hónapra. Utána meg szólt, hogy ki tudnám-e fizetni a mosógépet, mert nem tudja kifizetni az autójának a szerelőjét.
3: Igen, megszorulsz, és akkor keresgélsz, hogy honnan tud egy kis pénzt beszedni.
1: Igen, tehát hogy körbenézed, kinél van kölcsön, jó, akkor add vissza, légy szíves, neked ugyan kölcsön, de akkor vedd már meg a mosógépet. Azért ez is egy szép fordítás.
2: Én megtaláltam a legdurrábbat, nem lesz durrább. A szüleim elváltak, apámtól kaptam 6 éves születésnapomra egy hifi tornyot, amit ő akkor már évek óta használt, majd 1 év múlva visszakérte.
3: Hogy hiányzik neki?
1: Micsoda, hogy adott neki egy hifi tornyot?
2: 6 éves volt, a születésnapjára az saját, tehát neked a saját használt hifi tornyát.
1: Jézus Mária.
2: Ugye elváltak a szülei, és 1 év múlva visszakérte.
1: Jézus Mária. Na az milyen? Az milyen? Azért is vannak fekete övesek.
2: De nagyon sok szempontból terhelt szitu, nem? Hát
1: igen, ez egy nagyon, nagyon terhelt szituáció, igen.
3: Apáméktól kaptam egy robogót. Amikor eladtam, hogy vegyek egy nagyobb motort, akkor apámék elkérték az ár felét, mert hát tőlük kaptam.
1: Micsoda? A szülei vettek neki egy robogót?
3: Robogót, és akkor ugye levizsgázott. Nagyobb motor, akart egy nagyobb motort, eladta a robogót. És a papa mondta, hogy haló, azt én vettem neked ajándékba ugyan, de a fele pénz, az visszajár.
1: Ne csináld! Milyen szülői kapcsolatok ezek? Tehát veszek egy ajándékot, majd amikor a gyerek tovább lépne ebből az ajándékból, akkor visszakérem a felét.
3: Igen, hogy ezt eladtad az ajándékot, a pénz fele az enyém.
2: Na, szép.
1: Jaj. Jogász szomszédom az ajándéknap vitorlát visszakérte, miután én már felszereltem a kertemben. Az milyen?
2: Ó, így kell feltenni? Nem úgy jól néz ki.
1: Most, hogy feltetted, ez nagyon tetszik. Add már vissza. Figyelj, ehhez az embernek nem lenne pofa egyébként, nem? Hogy ezt így ebben a formában én megcsináltam.
2: Lehet, hogy ő értékesíti ezeket a napvitorlákat, és akkor csak azt akarta, hogy meglegyen a kialakítása, hogy utána vegye magadnak egyet.
1: Igen. A karácsonyi ajándékokat kérnek vissza, NASA ajándékba szülőktől, hétvégi telket, amit már mi műveltünk előtte. Egy nap olvasom a hirdetést, amen hirdetik a telket. Kérdemezem az apámat, mi az? Lerázott azzal, hogy szüksége van az árára, de később visszafizeti. 40 éve várom. Kaptunk NASA ajándékba egy telket, eladták a fejünk fölül, mert hogy kell nekik az ár. Tehát mennyire nem ugyanaz a spektrum, ahol mozgunk?
3: Megszorulsz, az fontos.
1: Milyen durva családi kohéziók, együttállások vannak?
2: Ez amúgy a legrosszabb dolog, amikor valakinek éveken keresztül lebegtetnek valamit, tudod, hogy na, most ugye azért van ez, mert majd azt megkapod a végén. Most azért nem kapod, mert a végén megkapod, és amikor odajutsz, hogy akkor megkapnál, akkor elveszik.
1: Igen, de ráadásul NASA ajándékot, tudod, ami azért egy fontos nap, fontos ajándéka, szóval felfoghatatlan, hogy szülők hogy gondolkodnak. Férjem elvált tőle minden előzmény nélkül, el is költözött, semmit nem vitt magával. Fél év után felhívott, hogy a tárolóban lévő szerszámokat ő visszakérje, és azt az aranynyakláncot, amit tőlem kapott a 10. házassági évfordulónkra. Meglepett, de, vagy tőle kaptam, meglepett, de visszaadtam, majd néhány hete látom instán posztolni az új barátnőjével, és a tőlem kapott aranynyaklánccal. Jön a férj, válik, visszakéri a nőtől a nyakláncot, és odaadja az újnak.
2: Nem, várja, új nőm van, kit szeretnek a lányok?
1: Miben vannak emberek?
3: Milyen az arany, drága az arany? Kinek van aranya a volt feleségemnek?
1: Miben vannak emberek? Miben vannak emberek?
2: A megbecsülésnek a legfelsőbb foka szerintem, amikor azt akarod, hogy azt az aranyakláncot, amit egyszerűen átadtál másiknak, azt a más nyakába is láthatod.
1: Igen, figyelj, itt a haladó anyós, nagyon szeretem. Anyóstól kaptunk karácsonyra fritözt. Amit addig ő használt.
3: Ja, már használtam. Kaptad.
1: Igen, már használtam. Aztán kb. 1 hónap múlva elvitte tőlünk, mert szerintem nem használtuk. Mi van? Bemegy az agyos a lakásba, és elviszi, vagy rámutatom. Jó, látom, Krisztikém, nem használjátok. Hát akkor ezt elvinném, mert tőlem kaptátok. Azt a mindenségét neki. Apám nagylelkűen vett a kisunokáknak csokit vagy bármit, amikor a gyerekek felbontották, követelte, hogy adjanak neki belőle, vagy bontsák fel, mert ő vette. Ha ajándékba adott 2000 forint zseppénzt, költség bármire, hónapokkal később visszakérte, amikor megszorult a gyerekektől. És az unokáktól. Megsértődött, amikor a 6-10 éves gyerekek közül egy sem fogadott el semmit a későbbiekben. Mi van? Amikor terhes voltam, egy barátnőmtől megkaptam olyan dolgokat, amire neki már nem volt szüksége, játékok, cumisüvegek, néhány ruha. Pár hónappal később egy konfliktus követően mindent visszakövetelt rajtam. Ráadásul postán. Jézusom!
2: A baba küldetőkádat azonnal, utánvét nélkül küldet.
1: Igen, nem vagyunk eléggé haladók. Kolléganőm gyerekei kaptak a szomszédból egy orgonát, mondván, hogy próbálják ki, lehet nem működik, baj van a kábellel, talán kell az új. Kipróbálták, működött. Mikor hallotta a szomszéd, hogy működik...
3: Ott állt az ajtó mögött, jó szól.
1: Jó szól, halló. Halló. Három nap múlva megjelent, és visszakérte az ő gyerekének. De linket küldte nekünk.
3: Itt az idő, hogy tanuljál, ha a vége ennek az egésznek, amit így most csinálunk, azt egyszer csak azt mondod, hogy hány évig hozattam nektek a reggelit.
1: Ja, igen, szeretném, ha visszaadnátok a rántottát.
3: A rántottákat. Most akkor Feri, 5 évig minden reggel itt van az ajtóm előtt valami.
1: Egyébként ez egy jó kérdés az Agrár és Élelmiszeripari Felelősségminiszterének, hogy minek kell a ló nekik, mit kezdenek vele? Tehát ez egy jó kérdés, ez az egész lógét nem fog kiderülni. Nem tudjuk valójában, hogy a lógét, nem tudjuk, hogy valójában mi történik.
2: De nem lehet, hogy csak azt szerették volna, kifizessék?
1: Na, valószínűleg az lett volna. Hogy vagy fizessetek, vagy...
2: Nem kérjük vissza, csak úgy tudjátok már, hát 1 milliárd
1: fontot. Igen, na, igen.
3: Lehet, hogy fedeztetni akarjuk őket, tenyészteni, nem?
2: De most már nem öregek ezek a lovak, és
3: hát, nem tudom, hogy meddig jó egy ló erre.
1: Na, igen.
2: Hát, örökké.
3: Plusz az Iveco névből én még nem jöttem rá, hogy lány vagy fiú.
2: Iveco? Ez a neve, vagy Iveco?
3: Az egyiknek, a másik Nelson.
2: Nem úgy kellett volna, hogy CBA?
1: Igen. Barátnőm adott kocsira téli gumit, amik összevesztünk, egy hónap múlva kérte vissza, egy óra múlva legyen ott.
2: Keresztapám 2008-ban a ballagásomon vett nekem egy aranyakláncot. Most 2026-ban elővette a pénztárcájából a blokkot, és megjegyezte, hogy nem látja, hogy hordanám, ezért adja vissza.
1: Ne csináld, mi a két dátum? 2008
2: és 2026.
1: 2026. És megvolt a mindenit.
2: Hát 36 éves ember elé odállt, és azt mondta, hogy nem látom a nyakadban a aranyakláncot.
1: Én is rá gondoltam.
2: Hol, megjött?
1: Meg.
2: Igen, ő az. Ez egyetlen ember. Igen, ez így van.
3: Nem ilyen.
1: Én ezt megkérdezem tőle.
3: Ez ő nem az... ilyen.
2: De igen. Ő ilyen.
1: Most felhívom. Péter, szia, játszol? Most a Nemzetiben vagy? Bocsánat, próbálsz. Melyik darab? Igen? Nem tudom én se ezt elképzelni.
2: De én ezt látom. És
3: hát
2: azt
3: akkor
2: látom.
3: Vagy mi ismerjük, félre vagy te.
1: Én találkozom vele, én ezt megkérdezem. És itt van egy nagyon kedves a végére, csak így lezárásképpen Gabi küldte, csak egy sorban leírta, hogy mi van. A 18. születésnapomra kaptam pénzt. Majd másnap kölcsön kérték a szüleim, amit azóta se láttam. Na mindegy, szép napot, Gabi.
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kevés a fiatal véradó. Az év zöld példaképének választották Ladányi Rolandot, a Mireonon Profit Kft. Ügyvezetőjét. Két avasi busz megálló visszakerült eredeti helyére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlása azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
2: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatalok korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
1: Nemzetközi terepfutó versenyen ünnepelték a Miskolci rendőrképzés 50. évfordulóját. A Miskolci rendvédelmi technikumban 10 hazai és külföldi csapat mérte össze tudását, a futás mellett medicínlabdás feladat és lézerlövészet is szerepelt a versenyben. Az első helyet a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem csapata szerezte meg, a második a Kiszenléti Rendőrség, a harmadik pedig a Kassai Rendészeti Szakközépiskola lett. A Miskolci rendvédelmi technikum a 7. helyen végzett, számolt be róla a minap.hu. Az év zöld példaképének választották Ladányi Rolandot. A Mireonon Profit Kft. Ügyvezetője a Green Awards díjátadó vette át a rangos nemzetközi elismerést. Matis Csák Éva Miskolc alpolgármestere ennek kapcsán közösségi oldalán rámutatott. A díj visszajelzés a Mirehu és a város zöld törekvéseire, valamint a fenntarthatóság és a zöldebb jövő iránti elkötelezettségre. Ladányi Rolandnak a Mirehu csapatának további sikereket kívántak, írta a minap.hu. Két avasi busz megálló visszakerült az eredeti helyére. Az MVK tájékoztatása szerint ismét használható a Sályi István utca megálló a Szent György út irányába közlekedő járatoknál. Ugyancsak visszahelyezték eredeti helyére az Avasmáros központ megállót az Ifjúság útja felé tartó járatok számára, közölte a minap.hu. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: szakértők által próbáltuk itt körbejárni az európai meg a kínai autógyártás gyerekek, ez mindig egy baromi izgalmas dolog, hogy valójában mi történik Kínában, ami megrogyasztotta itt az európaiakat, a Volkswagen koncert, és hát minden eladást a prémium autók kapcsán, és most már egyre inkább szaporodnak azok a hírek, hogy ugye bezárhatnak magyarországi autógyárak is, és ennek az előszeleként a győri autóipari gyár ugye rengeteg embert küld az utcára, és be is zártak, ami nagyjából 400 embert hát küldenek el, ez az a VKV Hungária Kft. Ez ugye nem a nagy győri Audi gyár, tehát nem erről van szó, de elindult valamiféle olyan leépítés, ami azért dermesztő a hat, és ugye itt szakértőkkel próbáltuk mi már boncolni, hogy mi történik Kínában, hogy megértsük a folyamatokat, mit rontottak el Európában, szóba kerülhet-e esetleg, hogy a magyar gazdaság egyik nagy motorja, a győri Audi gyár is bezárásra kerül, mert hogy a Volkswagen koncern is leépít, és most megérkezett ennek úgymond az előszele, ahol még csak egy kisebb gyár zár be, de már most 500 ember az utcára kerül. És azt próbáljuk majd Várkonyi Gáborra, autópénzügyi szakértővel itt kibogozni, hogy mi a fene történik megint, amiért nem tud lábra állni az európai autógyártás, elképesztő a kínai autók térhódítása Európában, elképesztő a rendelések és a volumenek visszaesése, amivel a kínaiak európai autóba akarnak ülni. Baromi érdekes, hogy 15 éve ez még mennyire nagy dolog volt, de most már inkább a saját gyártásúakat részesítik előnyben. Nem menő már gyerekek, se a Merci, se az Audi, se a Volkswagen, leginkább Kínában. Nem, nincs eladás, nincs volumen, csökkennek a megrendelések, és hát nagy átszervezések vannak itt a német anyacég által.
1: Na, nem a nem menőség, ez így nem jó, ez szerintem tök egyszerű gazdaság. Még most bemész egy Merci szalomba, nem nagyon voltam az utóbbi időben, de szerintem 20 alatt kevés autó.
0: Gazdasági soka is van, presztízsveszteség is van.
1: Hát, és bemész egy kínaiba, és 10-től találsz elfogadható minőséget. A győri beszállítógyár az pontosan ennek esett áldozatul, ugye, hogy ők nem csak egy koncernnek dolgoztak, hanem soknak, mindenhonnan kicsit kevesebb megrendelés, ott a vége. De hát az Audi az most 4 gyár bezárását már biztos, hogy az 60 ezer ember Európában.
0: 4 gyár, ugye ez a Volkswagen koncern, ugye, 4 gyár bezárása, és itt viszont, ami egészen megdöbbentő, hogy felmerült a komplett győri Audi gyárnak a bezárása is. Ez még nem tény, ez nem dőlt el, de felkerült Magyarország is a térképre, hogy olyan szintű a leépítés, és olyan szintű a megrendelés csökkenés, hogy egész egyszerűen át kell szervezni a termelést, és lehet, hogy ez érinti a magyar autógyártást is. Na most itt még csak ugye ilyen, azt hiszem talán ilyen kiegészítő elemeket gyártottak, de minden esetre azért ez is dermesztő, hogy a magyar gazdaság egy mozgatórugója, az autógyártás kerülhet akár úgy padlóra, hogy embereket küldenek el. A Mercedes egyébként Kínában 28%-ot esett vissza az első fél évben, az Audi 19%-ot, és hát a prémium gyártók helyzete a második negyed évben, a 2025-ös évben 41%-os visszaesés, gyerekek. Egész egyszerűen elképesztő a kínaiak térhódítása. És Gábor, mindjárt megpróbáljuk, most rövidebben nem hívtuk be a stúdióba, csak így egy rövid interjúban kibogózni. Mi lehet ennek az oka, és van ebből visszafordulás? Magához tud-e térni egy ekkora koncern, mint a Volkswagen koncern, vagy tényleg az lesz, hogy folyamatos leépítések, és akár a győri nagy Audi gyár bezárása, ami azért viszont rengeteg ember.
1: Hát és az egész magyar gazdaság.
0: Az egész magyar gazdaság megérinti. Igen, itt van velünk Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
2: Jó reggelt, kívánok, sziasztok.
0: Hello. Na, ugye veled már többször boncolgattuk ezt a hírt, magát megpróbáltuk itt lefesteni a kínai termelést, a kínai autókat, a Volkswagen koncern helyzetét, de hát ez mindenképpen rossz hír, ugye? Ez már lehet egy előszele egy komolyabb leépítésnek, akár Magyarországon, szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy Magyarországon egyelőre többé-kevésbé biztonságban tudhatjuk magunkat. Az Audi gyárral kapcsolatos, a győri Audi gyárral kapcsolatos híresztelések azok szerintem azért inkább a spekuláció per kacsa per komolyan vehetetlen kategóriába tartoznak. Egyébként itt ajánlom figyelmetekbe az interjúmat a győri Audinak a vezérigazgatójával, egy pár héttel ezelőtt jött ez ki, ezt a témát is viszonylag hosszan érintettük. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság szempontjából most ebben a pillanatban, 2026-ban autóipari értelemben nem kell tartani nagy leépítésektől, vagy komolyabb megrázkódtatásoktól, de ez természetesen, hogyha így megy tovább az európai autóiparnak a helyzete, ahogy most látjuk, hogy ilyen irányokban megy tovább, akkor nem fog minket sem érintetlenül hagyni. Ez az egész ügy, ez drámai szempontból inkább Németországot érinti, ahol nagyjából azt fogjuk látni a következő években, amit kicsit korábban láttunk a briteknél, Aztán egy kicsit később láttunk az olaszoknál, és amire azt gondolta mindenki, hogy hát ez a németekkel nem fog megtörténni, mert a termék oldalon mégiscsak egészen komoly dolgokat tudnak létrehozni, de az ipartalanítás az most már nem egy ilyen összeesküvés elmélet, vagy egy ördög falra festése, hanem komoly ipari kapacitások fognak leépülni a német gazdaságban, és ez már megkezdődött, és ez itt nem fog tízezreknél, hanem ez százezreknél fog megállni munkahely szempontjából, és minket igazából fájdalmasan azt fog érinteni, hogy ezer szálon kapcsolódunk ehhez a gazdasághoz. Tehát, hogyha a németeknek rosszul megy, akkor Magyarországnak pláne rosszul megy, függetlenül attól, hogy most itt konkrétan helyben vesztünk-e el munkahelyeket, vagy sem, nem fogunk érintetlenül kijönni ebből a történetből. Egy kicsi kontextust még hadd adjak a felvezetőben említett számokhoz Kína kapcsán. Azt azért látni kell, hogy az egész kínai autópiac egy nagyon komoly lejtmenetben van jelen pillanatban. Tehát a belső kínai piac az 15-20%-os csökkenéssel jellemezhető az előző hónapokra nézve, és ezzel párhuzamosan ugyanakkor az export az valami brutálisan feltörgött. Tehát az látszik, hogy amit Kína túlkapacitásokban felépített, és amivel nem tud mit kezdeni a saját piacán, mert egyszerűen túl sok a szereplő, azt nagyon durva szubvenciókkal tolja szét a világba mindenfelé, és aki védekezik ellene, az meg tudja úszni, ideig óráig, aki nem védekezik ellene, az pedig ezt a dömpinget, ezt a gőzhengert, ezt nem tudja megállítani.
0: Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy amit nem tudnak eladni belföldön, azt elkezdték iszonyú erővel kitolni, és akár Európában, vagy Dél-Amerikában, vagy Amerikában értékesítik, ahol viszont iszonyú felvevő piaca van, gondolom az egyre jobb minőségű, ám de jóval olcsóbb kínai, akár elektromos, akár benzines autóknak.
2: Ez pontosan így van. Tehát van egy olyan több milliós, 10 millióban mérhető túlkapacitása Kínának, amit hasonlóan minden iparág forgatókönyvéhez teljesen szándékosan és tervszerűen építettek föl. Tehát amikor nyugati elemzők megpróbálják megérteni, hogy mi történik Kínában, és megpróbálják elmesélni ezt a történetet, akkor azt kicsit úgy szokták elmesélni, hogy ez valamifajta rendszerhiba. Hogy itt valamit elnéztek, hogy itt ezek a cégek tönkre fognak menni. Ez így van. Csak ez a kínai autóipart, illetve a kínai politikai vezetést nem zavarja, mert hamarabb fognak tönkre menni a nyugati gyártók ettől a dömpingtől, mint hogy kitisztulna a kínai autópiacon a domináns szereplőknek a látképe, akik aztán hosszú távon, hogyha nem tesz valamit a nyugati vezetés ezzel kapcsolatosan, dominálni fogják a világpiacokat. Tehát teljesen mindegy, hogy 30 kínai autógyártó megy csődbe a következő 5 évben, hogyha marad 5 olyan, aki utána dominálja a top 10-et világszinten.
0: És az 5 az meghalasztotta közben a nagy európai koncerneket, vagy letérte?

0: 20-25%-a az itt Európában arra megy el, hogy a compliance kérdésekkel foglalkozzanak az autógyártói fejlesztési kapacitáson dolgozó mérnökök. Tehát nem azzal, hogy innováció, nem azzal, hogy hatékonyabb legyen, nem, tehát ezekkel is természetesen, de mondjuk minden ötödik mérnök az azért áll munkába egy autógyártónál, hogy az EU-nak az egyre növekvő, egyre ágasabb, bogasabb, egyre bonyolultabb, egyre értelmetlenebb szabályozási rendszerét, azt valahogyan meg tudja feleltetni autógyártói oldalon tehát a szabályoknak meg tudja feleltetni magát. Ez egyrészt nem túl hatékony, másrészt szerintem ez így, hogyha ennek nem parancsolunk valamilyen megállt, akkor ez így nem folytatható.
1: De várjál, a kínai autók azok nem felelnek meg ezeknek? Akkor hogy lehet forgalmazni őket itthon?
0: Nagyon-nagyon jó kérdés. A kínai autógyártók esetében ugye a többsége az azért alapvetően valamilyen New Energy Vehicle kategória, amire ezek a dolgok úgy általánosságban egy kicsit kevésbé igazak. Tehát a CO2 kibocsátás kapcsán vannak a legkeményebb terhek és legbonyolultabb szabályozások, és hogyha egy plug-in hibrid vagy egy elektromos autót árulsz, akkor ez téged egy kicsit kevésbé érint.
2: Szenzációs. Az európai modell tehát azt mondja tulajdonképpen. Mi felállítottuk a saját szabályrendszerünket, a belső égési motorokban voltunk a legjobbak, azzal tökölőjük magunkat, mert olyan bonyolult a szabályrendszerünk, hogy már senki nem tudja betartani, de minden külföldről jövő új technológia, vagy energiát spóroló technológia, plug-in hibrid, nem tudom, az viszont jöhet, és ezzel a kínaiak letarolnak minket úgy, hogy mi a saját szabályainkba bukunk bele itt Európában.
0: Sőt, ez még, hogyha nem lenne így önmagában elég, akkor továbbra is érvényben van az, hogy a CO2 poolinga, tehát azzal, hogy egy európai gyártó a nehezen és Európában megkeresett pénzéből keresztfinanszíroz egy kínai autógyártót, azért, mert névlegesen a kínai autógyártó elektromos autóival leátlagolja a saját CO2 kibocsátását papíron, ezért innen általunk a mi gazdaságunkban megtermelt pénzeket tolunk át Kínának.
2: Szenzációs, mint egy büntetésképpen, mert hiszen pontosan. Ők nem használják el a kvótát, vagyis aki túlhasználja a kvótát, az fizet még a kínainak, mert ő viszont nem használja. Tehát lóvét pontosan. Is adunk neki, meg a szabályokat ökölőjük magunkat.
1: Hát saját sírodatásod gyakorlatilag.
2: Jó, de hát azért ez nem egy bonyolult modell, hogy ezt átlássák Európában, hogy ennek 10 év, és akkor itt nagyon nagy bajok lesznek, és mindennek vége.
0: Nem kell már 10 év, Balázs.
2: Nem kell 10 év.
0: Az a helyzet, hogy a repülőgép hajtóművei, hogyha most itt az európai autóipari gazdaságot nézzük, akkor a repülőgépet feleltessük meg ennek, a hajtóművek leálltak, vitorlázunk, és hogyha nem csinálunk valamit, akkor át fogunk esni, és onnan nincs visszaút.
1: És az mondjuk, hát nem azt mondom, hogy megoldás, mert ez rossz szó, hogy ezen bezárt gyárakat, vagy a jövőben bezáradó gyárakat Kína veszi meg, és ők kezdenek benne gyártani?
0: Ez alapvetően azért nem megoldás, mert az értékteremtő tevékenysége az autóiparnak az mégiscsak az amikor
1: Európa.
0: Egy sűrűn szőtt beszámítói háló, mint amilyen például a Győr és környékén lévő termelési egységek, amelyek részben ugye az Audi-ra kapcsolódtak rá, tehát egy ilyen sűrűn szőtt beszámítói háló, és az itt képzett mérnöki többletérték az, amiből igazából megélünk. Az úgynevezett CKD típusú gyártások, tehát ez a completely knockdown, ez azt jelenti, amit mondjuk Szent Gotthárdban csináltak nálunk a rendszerváltás után, hogy ez, ami a magyar folklórban megmaradt, mint összeszerelő üzem, hogy értsétek, ez, amikor minden értékes dolgot valahonnan idehoznak, és akkor itt adózási vagy vámkikerülési szempontból összerakják. De ott semmi érték nem képződik, ott annyi történik, hogy marha drága és bonyolult alkatrészek, amiket máshol csináltak és máshol járult hozzá egy nemzetgazdaság teljesítményéhez, azt itt szorgos kezek egy csarnokban összerakják. Ebből nem fogunk meggazdagodni, de még csak megélni sem.
2: Hát nem beszélve arról, itt most már azért 15-20 millió olyan kínai autókat látsz, olyan felszereltséggel, nyilván a minőségét azért az ember nem tudja egy ellenőrizni. Nekem most már van egy-két ismerősök barát, aki így kacérkodik, és mutattak egy-két autót, hogy felfoghatatlan, hogy hova jutottak el itt 5-10 év alatt. Minőségben, árban, és az hogy tartják közben ilyen olcsón, én nem tudom ez nekik hogy jön ki, de hogy az ember tényleg elgondolkozik idő után, hogy ugyanaz a fele annyi pénzért kapok egy olyan felszereltségű autót, hogy milyen minőségben ez egy nagy kérdés, de hát fele annyiba kerül.
0: Picit árnyalnám. Az a fele annyiba kerül, azért ez így nem igaz, sőt, nekem igazából az az érdekes, látva a piaci mozgásokat egész Európában, hogy az a fele, az legjobb esetben inkább 20-25%, hogyha tényleg almát almával hasonlítunk össze. Technológiai szempontból nagyon sok mindenben tényleg nagyon érdekes dolgokat csinálnak, meg nagyon tele vannak rakva az autók,

0: Mert hogy ez az Európára jellemző csomagokban összerakjuk az autót, és akkor még milliókat elköltünk arra, hogy jó felszerelt legyen, ez kevésbé igaz a kínai autókra. Ugyanakkor egy csomó mindenben, ami a klasszikus autózást jelenti, még mindig, és szerintem örökre az lesz a helyzet, hogy kevésbé kifinomult technológiát adnak, mert egyszerűen számukra ez kevésbé érdekes.
1: Csak tehát már kínai... nem fog kelleni a klasszikus gyerekek, azt értsük,
0: így van.
1: Nem hogy fog. A most 20 évesek szarnak bele, hogy mi, érted?
2: Igen.
1: Neki
2: azt
1: mondja, olcsóbban. Igen, olcsó legyen benne internet, legyen benne minden, érted? Ez már nem érdekli, hogy van egy csillag az elején, szarik rá.
0: Igen, ez abszolút így van, tehát a klasszikus értékek, amiket az autózásban rajongásig tudott szeretni sok-sok generáció, mondjuk úgy háború óta, ez lesz kinyírva egyébként többek között azzal, hogy addig szabályozod ezeket a dolgokat, addig idegesít az autó, hogy lemondasz a vezetés élményéről. Tehát amikor ma beülsz egy új autóba, és 72 dolog csipog azért, hogy te még véletlenül se érezd jól magad az autóban, akkor idő után azt fogod mondani, hogy tudod mit? Bocsánat, leszarom az egészet, akkor legyen az olcsó, mert így is, meg úgy is szétterrorizálnak az úton, akkor legyen az, amelyikben kényelmesen eltespedek, és megyek tempomat 50-nel.
2: Érdekes tendencia. Gábor, egyszer meghívunk, hogy beszéljünk erről megint hosszabban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz vele télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipős vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
4: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
7: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
8: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
7: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
9: 30%.
10: Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben outlet árak várnak.
9: 40, 50, 60, 70, 80.
10: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai az M3 Outletben Polgáron, akár 70-80% kedvezménnyel. Ne maradj le!
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
11: Alfa Echo Bravo!
4: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Rádiói Top 50.
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Osztályzatot kapnak a menzák. Újabb szemeszterrel folytatódik a Szépkorúak Akadémiája a Miskolci Egyetemen. Kisebb eső előfordulhat, 20-25 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Osztályzatot kapnak a menzák, a közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
3: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Népi Közétkeztetés Felügyeleti Osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőségét garantáló dokumentumok megfelelőségét.
2: Újabb szemeszterrel folytatódik a Szépkorúak Akadémiája a Miskolci Egyetemen. Elkezdődött az őszi félév, amelynek keretében tudományos, kulturális, valamint egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat kínálnak. Szó lesz többek között az amerikai függetlenség 250 éves történetéről, a digitális trendekről, a Z-generáció online fogyasztási szokásairól, valamint a mozgásszervi betegségek megelőzéséről is. A program nyitott, így a fél év során bárki bármikor csatlakozhat, közölte a minap.hu. Már ismét az eredeti helyén szállhatnak le az utasok a repülőtér Bosvégállomáson. Az MVK a napokban helyezte vissza az autóbuszok leszálló helyét az eredeti pozíciójába. A járatok azóta ismét ott biztosítják az utasok leszállását, közölte a Miskolci Tömegközlekedési Vállalat honlapján. Továbbra is tervezi az egyik holland multinacionális cég a régóta várt Diósgyőri bevásárlóközpont megépítését. A Kistábornok utcára tervezett mintegy 11.000 négyzetméteres üzletközpont beruházása kapcsán a napokban olyan híresztelések jelentek meg a sajtóban, amelyek szerint a korábbi környezetvédelmi dokumentációt visszavonták. A vállalat tájékoztatása szerint azonban nem marad el a fejlesztés. A dokumentációt azért kellett visszavonni, mert a beruházást a cégcsoporton belül egy másik entitás valósítják meg, és annak nevében újra benyújtják. A beruházás tehát a terveknek megfelelően halad tovább, írja a bon.hu. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: első. Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Kicsit komolyabb témába megyünk bele, csak pár mondattal felvezetjük. Nagyon sokakat érinthet, vannak benne, voltak benne. Szűcs Judit nyilatkozata alapján, aki elmondta, hogy a rendőrséghez fordul 16 évig tartó, anyagilag kizsigerelő, fizikailag, lelkileg bántó kapcsolatból jött most ő 16 év után, rengeteg pénzébe került, anyagilag meghurcolták, elszigetelték a barátaitól, és nem is magát Judit esetét akarjuk boncolgatni, hanem inkább ennek az egésznek a dinamikáját, hogy valaki miért marad benne, hogy lehet ebből kimászni, milyen megoldási lehetőségek vannak, rengeteg nő érintett, rengeteg pasi is érintett lehet ebben, és arra gondoltunk, hogy azért ennek szentelünk egy 20 percet, mert hogy a bántalmazásod ne csak fizikai bántalmazást értsetek, ebben van lelki bántalmazás, ebben van elszigetelés, ebben van anyagi vonzata, amikor kizsigerelnek, és minden pénzet megfogalmaznak. Tehát a bántalmazásnak azért egy nagyon széles szabályrendszere van, ha lehet így mondani, nem csak az, hogy én kezet emelek valakire, és bántom az a lelkitől a fizikailig nagyon sokféleképpen terjedhet.
2: Sőt, azt mondják, hogy akik ebben elszenvedői voltak ennek, hogy a lelki az sokkal rosszabb tud lenni, mint a fizikai. Tehát a fizikait se lehet fölmenteni semmivel, de hogy a lelki terror, a lelki bántalmazás az sokkal szörnyű.
1: Igen, mégis azt olvasod, hogy 16 éve, neki is van egy dinamiká, hogy az emberek nem lépnek ki, nem mernek, félnek, összeomlik az önértékelésük, honnan indul, milyen nők és férfiak vonzzák be a bántalmazót, és hogy gyorsan adjunk valami megoldást, mi a kilépési pont, miért várják meg legtöbben a 150. csodát, hogy talán megváltozik, talán más lesz, és aztán végül miért lépnek ki. Ugye itt Judit mondta el, hogy 16 év után döntött úgy, hogy legyen vége. Nem teregetett ki semmit egyébként a kapcsolatáról, konkrétumokat, de nagyon sok borzasztó dolog történt, molesztálás, abúzus, anyagi megkárosítás, szóval tényleg nagyon durva dolgok. És erre gondoltunk, hogy azért ebben sokan érintettek lehetnek, talán ad egy-két bentő mondatot, meg megoldó képletet nőknek leginkább, de férfiaknak is, akik hasonló kapcsolatban vannak. Itt van velünk Almási Kitti. Hello Kitti, jó reggel! Ciao,
3: szakcsillagosként!
2: Hello, szia!
1: Köszönjük, hogy itt vagy. Erről te gondolom, hogy sokat tart az előadás. Ugye azért ez egy ilyen sajnos nagyon kelendő topik, hogy kapcsolaton belüli erőszak, bántalmazás.
3: Előadásokat talán kevésbé, de terápiás folyamatokban jön elő nagyon gyakran, és azért nagyon nehéz ez a téma, mert itthon azért egy elég vegyes megítélést kapnak azok az emberek, akik ezzel küzdenek. Szóval még az előadások kapcsán is, hogyha egy ilyen elhangzik, akkor ugye nagyon gyakran találkozunk, nem csak én, hanem más kollégák is, mondjuk az áldozati bántalmazással, tehát azzal, hogy azért nagyon nagy a hajlandóság arra, hogy rögtön azt kapirgálják az emberek, hogy ugye valaki miért ment oda valahova, vagy miért maradott valahol, szóval, hogy azért ez egy nagyon hosszú folyamat, ami előttünk áll még szerintem, hogy tényleg rálátása legyen az embereknek erre, hogy ez hogy alakul ki valójában, miért nehéz ebből kilépni, hogy kerül bele valaki.
4: Meg azért az embereknek ez a megküzdése ezzel, nem? Tehát, hogy hallanak egy szörnyű történetet, ami tényleg megviseli őket, és akkor nem akarják elhinni, hogy ez akárkivel megtörténhet, hanem próbálják magukat eltávolítani, és akkor azt mondják, hogy jó, hát ez csak azokkal történik meg, akik így és így és így követnek el hibákat, és hát ez ugye velem nem történhet meg. De ez egyáltalán nem igaz, ez csak egy ilyen kollektív megküzdés lett sajnos az elmúlt években.
3: Ez is benne lehet. A másik szerintem, ami még szintén eléggé gyakori, hogy ugye ebben az esetben, ha azt mondom, hogy ő a hibás, mert ő ment oda, vagy ő maradt benne, akkor nem kell empátiát gyakorolnom. Tehát az emberek, én erről viszont beszéltem és írtam is többet, hogy olyan, mintha itthon így kiürült volna az empátiás kapacitás bugyrunk, tehát annyira elfogyott az emberekből ez a fajta tartalék, hogy egymás iránt együttérzők legyenek, vagy segítőkészek legyenek, valószínűleg érzelmileg tényleg elfáradtunk, hogy egy ilyen esetben, amikor így ledobja magáról valaki, akkor azt mondja, hogy ő tehet róla, tehát megúszza azt a fajta kört, amiben az együttérzés által ugye magában is meg kéne mozdítani a valamit.
1: Akik benne vannak, azok mit futtatnak magukban? Tehát ugye itt is azért a Judit nem mászott bele, vagy nem mondott el sok mindent a kapcsolatáról, de azért durva dolgokat állít. Mégis 16 évről beszél. Mi fut az áldozatoknak? Hogy megváltozik, hogy biztos jó lesz, hogy megjavul, hogy egyszer lesz erőm kilépni. Mi az, amivel legtöbbször hitegetik magukat?
3: Hát ez egy nagyon lassú alattomos folyamat, tehát ez azért ritkán kezdődik így, hogy ordító jelek lennének. Én azt gondolom, hogy ennek a legfőbb veszélye ennek az egész folyamatnak az a szeretetésség, ami viszont népbetegség, rengeteg ember szomjazza, éhezi azokat a pillanatokat, vagy azokat a mondatokat, amikből az derül ki, hogy ők nagyon kellenek, őket nagyon szeretik, nagyon érdekli a másikat, hogy velük mi történik. Tehát nem véletlenül az ilyen jellegű kapcsolatok általában egy ilyen egészen filmszerű felszálló ággal indulnak, meseszerű odaadással, és ugye azért ezt nagyon könnyű összekeverni, hogy valaki nagyon figyel rám, nagyon fontos lettem neki, vagy egy olyan elárasztás alakult ki, ami már nem realisztikus, amiben már folytogatónak is tűnhet ez a fajta figyelem, csak ugye, ha valaki szeretett éhes, ezt nem fogja folytogatni az elején, hanem azt érzi, hogy végre megérkezett.
2: De amikor már folytogat, akkor miért nem lépsz?
3: Hát egyrészt, még egyszer mondom, ennek van egy elképesztően jutalmazó jellege, hogy végre valakit érdekelek, végre valakinek én vagyok a legfontosabb. Ez azért nem egy két percig tartó folyamat, hanem addigra ez végtelenül fontossá válik. Ezek apró törések kapcsán kezdenek aztán átalakulni, amikor mondjuk ez a fajta figyelem azzal is együtt jár, hogy kontroll. Tehát, hogy mondjuk hova menjen valaki, mit vegyen föl, mit válaszol magának, de mindezt, ha olyan köntösbe bújtatja valaki, hogy csak azért, mert vigyázok rád, például elkezdi leépíteni mondjuk a baráti vagy rokoni kapcsolatait az illetőnek, mert látom, hogy mindig fölzaklatnak, amikor találkozom, inkább ne menjünk el. Tehát azért ezek alattomos, nem ilyen látványos dolgok nagyon sokszor, inkább segít neki, hogy hogyan étkezzen, mert jobb az egészségének. Tehát még egyszer mondom, ha ez egy olyan köntösbe van burkolva, ami valójában a másikért való, olyan, mintha egy gondoskodásról vagy odafigyelésről szólna, akkor ez azért nem feltétlen tűnik föl, sőt, még akár jól is eshet egy jó ideig, amíg aztán rajta kapja magát az ember, hogy szinte senki nem maradt, elgyengült ebben, már állandóan csak a másik szabai irányítják.
1: Elszigetelték, igen. Na, de amikor ezt felismeri, onnantól kezdve is azt tapasztaljuk, vagy azt látjuk, hogy mégis nagyon nehéz a kilépés, nagyon nehéz a megoldás, nagyon nehéz otthagyni, változtatni, elköltözni. Tehát olyan, mintha közben ezek az emberek valahogy mégis lezsibbadnának, lefagynának, lemerevednének, és benne maradnak, de itt még nem a beetető időszakról beszélek, hanem amikor már tényleg tudják, hogy rossz, sok bántalmazáson vannak túl, régóta tart a dolog, de mintha lenne egy hitrendszerük, hogy talán változik, vagy talán jobb lesz, vagy talán megjavul, vagy egyszer talán, nem tudom, újra jóba leszünk, tehát, hogy mintha futtatnának valamit, amivel egy álvalóságot építenek föl, ezt rosszul látom?
3: Hát tulajdonképpen ez az, ami kialakul, de nem néhány hét alatt, hanem néhány év alatt, amikor ugye már annyira legyengül valaki, akár az emberi kapcsolatait illetően, sokszor az anyagi helyzetét tekintve is, de leginkább érzelmileg, ja, annyira elbizonytalanodik önmagát illetően, lehet, hogy már évek óta észre sem vette, de már csak a másiknak hiszi el, hogy ő ér bármit is. Annyira nem tart külső kapcsolatokat, vagy annyira lényegtelenné tette azokat a másik az ő szemében. És ebben a legyengült állapotban ugye általában akár évekkel később történik valami nagyon durva dolog, valami óriási csalódást okozó dolog, ami valóban menekülésre késztethetné, de azért azt ne felejtsük el, hogy ezekben a kapcsolatokban ilyenkor mindig jön egy óriási megbánás, egy visszatérés, egy olyan dolog, hogy te is tudod, hogy ennyi év alatt ez először fordul elő, soha többé nem fog. És hát itt is jön az a fajta magyarázat, hogy tulajdonképpen ez is csak azért van, mert milyen végtelenül szeretlek, és teljesen kiborulok ilyenkor, szétesek, annyira nem tudom nélküled elképzelni. Tehát tulajdonképpen ugyanazt a szeretetéséget csillapító mondatsort vagy eszköztárat elkezdi újra használni az illető, és ilyenkor igen, nagyon sokan hajlandóak arra, hogy újra elhiggyék, hogy tulajdonképpen ez csak egy botlás volt, hát ha mégis megjavul valami. Ezt azért ne ítéljük el kívülről, tehát azért, amikor így ránézünk egy ilyenre, és azt mondjuk, hogy pedig ordító, hogy miről szól a folyamat, ez mindig olyan, hogy ha kipróbálná valaki, nyilván ne próbálja ki, akkor azért látná, hogy ez ennyire nem egyszerű egy ilyen helyzetben. Tehát egy eszköztelen, addig már legyengített, önmagában elbizonytalanított ember igenis abba fog kapaszkodni, hogy hát, ha mégis működhet, hát, ha ez mégsem olyan rossz, ez csak egy ilyen kisiklás volt. Szóval ezek ilyen etapokban újra és újra visszatérnek, míg annyira legyengül valaki, hogy tényleg már akár egzisztenciálisan, akár érzelmileg nincs olyan támasza, hogy ki tudjon lépni.
2: Ez alapján akkor gyakorlatilag a bántalmazottnak esélye sincs ezt mondjuk megfordítani. ugye?
3: Tehát, hát amit megfordítani most nem kilépni van.
4: Bántalmazó, ezt akartad kérdezni?
2: Nem úgy megfordítani, hanem hogy a folyamatot, ugye most azt mondtál, Kitti, hogy ez egyre mélyebb lesz, igen, vagy akkor megjavítani, bocsánat, ez a jó szó. Erre nincs esély.
3: Valójában az is kérdés, hogy ez-e a cél, hogy egy bántalmazott, régóta bántalmazott ember azon ügyködjön, hogy változtasson ezen, mert itt azért nagyon gyakran ezekben a kapcsolatokban fölborul az adás-kapás viszonyrendszere. Látszólag ugye nagyon sokat ad a bántalmazó ezekkel az odafigyelésekkel, amiket inkább mondjuk kontrollnak hívhatnánk kívülről, viszont az illető ugye állandóan alkalmazkodik, egy idő után észre sem veszi, de próbál a bántalmazó kedvére tenni. Pontosan emiatt, mert a másik gyakorolja a kontrollt. Tehát itt már annyira régóta nagyon sokat ad az illető, hogy ebbe belefetszölni újabb rengeteg energiát, megint egy kicsit olyan üzenet lenne, mint hogyha neki kellene azért tenni, hogy ez a kapcsolat jobb legyen. Ez ritkán szokott így megváltozni. Tőlünk nyugatabbra egyébként sokkal inkább az a cél, hogy azt építi ki az a valódi segítség ilyenkor, hogy ezt a bázisát, a menekülési bázisát erősítik a bántalmazott félnek, hogy abban az esetben, hogyha tényleg úgy érző, hogy történt egy olyan dolog, amikor már készen áll arra, hogy lépjen, akkor legyen hova lépnie.
1: Hát csak ott a terápiás múlt, meg a terápiás segítség nyilván több emberhez ér el, mint Magyarországon. Egyedül valakinek egy összetört önbizalommal, egy kizsákmányoló bántalmazó kapcsolat után, akár évtizedek után, kicsit általános a kérdés, hogy van esélye? Tehát azoknak a nőknek, vagy férfiaknak akarok azért erőt adni, akinek mondjuk nincs lehetőség terápiára járni, de mégis várnak valamilyen pontra, elrugaszkodásra, segítségre, hogy azért egyedül is ki tudnak mászni. Tehát, hogy van esélye ebből kilépni.
3: Hát nagy fejlődést remélek azért ezen a téren, de például a NANE nagyon régóta működik, tehát vannak olyan segélyvonalak, amik elérhetők, legalább olyan szempontból, hogy egy pillanatnyi kapaszkodót nyújtsanak. Itt azért sokkal fontosabb, hogy az illetőnek erre módszeresen föl kell készülni, ez nem egyik pillanatra, a másikra megy. Azokat a kapcsolatait, amiket leépített, egy részét vissza kell építeni, találni kell olyan rokont, barátot, megértő közeget, akikhez fordulhat. Nyilvánvalóan egzisztenciálisan meg kell ilyenkor tervezni azt, hogy valaki hova lép tovább, tehát a lakhatását, a megélhetését ilyen szempontból, vagy adott esetben a védelmét, azért ezt ne felejtsük el, hogy ezekben a folyamatokban nagyon gyakori a fizikai bántalmazás is, vagy a fenyegetettség. Azért valljuk be, hogy igazán olyan hátteret nem biztosított eddig ez az ország, hogy a bántalmazott emberek valóban segítséget kapjanak, hogyha mondjuk különböző szervekhez fordultak. Tehát jelenleg azért azt tapasztalom, hogy leginkább az ismeretségi körben kell kialakítani azt a védelmi rendszert első körben, ahova megvetheti a lábát az illető, és utána ez egy hosszú folyamat, hogy teljesen megerősödjön.
1: Itt van egy jó kérdés, hogy a bántalmazó kapcsolatban a bántalmazóket direkt tudatosan alkalmazza, tanult mintakövetése, esetleg másfajta pszichés problémája, nyilván nem lehet átásítani, ahány eset annyi, hát de hogy milyen mintában mennek ők szerinted, vagy mi a leggyakoribb?
3: Ez tényleg szertágazó tud lenni, de nagyon sokszor az van, hogy valóban egy nagyon sérült gyerekkorú, nagyon sérült kapcsolódó vagy kötődési típusú ember az, aki jó részt tudatlanul használja ezeket az eszközöket, ugye a saját védelmében azért, mert ő adott esetben így érzi biztonságban magát, így él túl. Nyilván azért azt nem lehet elfelejteni, hogy ebben nagyon sok olyan tudatos folyamat is van aztán, ami a másik gyengítéséről szól, amik azért nem a tudattalanul jövő késztetésekről szólnak. Egyébként ebben a témában tényleg, hogy csak a gázlángolást említsen, ami most már azért talán sokak számára ismerős kifejezés, ugye itt a Bergman film 44-ben ez egy nagyon jó példát mutatott, ahol ugye bemutatják azt, hogy lehet elbizonytalanítani valakit önmagában, ugye a filmben arról van szó, hogy gyakorlatilag az illető kezdi már bolondnak érezni magát, mert olyan fajta jelenségek vannak, amikről azt hitte, hogy másképp vannak, és az illető szándékosan alakítja azokat. Ezek a hétköznapokban is megtörténnek ilyen pároknál, tehát, hogy adott esetben valaki azt mondja, hogy valamit elintézett, a másik mondja, hogy dehogy is, hát ott nem is hívtad föl. Tehát, hogy egészen egyszerű hétköznapi dolgokra gondolunk itt, amikkel szintén gyengíti mondjuk a bántalmazó, a bántalmazottat, olyan információkat ad át neki, amiből az ő értéktelensége, következetlensége, szeretethetetlensége derülhet ki. Ezek azért nem tudattalanul zajló folyamatok. Az más kérdés, hogy teljesen magára rálát-e az illető, vagy hogy mennyire kóros az ő viselkedésmódja, vagy mennyire romboló, ez azért esetenként nem feltétlenül tudatos, mert az illető is kvázi magáért küzd, de azért az eszköztár jól észre az abszolút tudatosan alkalmazott.
4: Szokták kérdezni az emberek, amikor ilyen helyzetbe kerülnek, vagy túl vannak rajta, hogy miért pont engem talált ez meg? Miért pont velem történt ez meg? Hogy szerinted vannak olyan karakterek, akikre így effektív vadásznak az ilyen sérült emberek, vagy ez így teljesen tudatalan zajlik, hogy így összekapcsolódnak azok, akik egy empatikusabb, egy patológiásabb személyisége?
3: Hát fontos ez a viktimológiai rész, ugye, hogy megnézzük, hogy kiből lesz ilyen értelemben áldozat, bár még egyszer mondom, ebben azért nem megyek szívesen ebbe az utcába, mert rögtön jönne az, hogy akkor kik tehetnek róla. Inkább úgy fogalmazok, amit az elején mondtam, hogy az nagyon fontos megvizsgálni, amikor valaki ismerkedik, új partnert keres, hogy ez a szeretetészség szint, ez hol van benne, hogy tényleg mennyire tud realisztikusan gondolkodni, hogy mennyire hihető az, hogy néhány nap vagy néhány hét alatt a másikban olyan elképesztő mértékű érzelmek alakulnak ki, hogy vannak nagyon tipikus mondatok, ugye 1000 éve ismernénk egymást, mindig ilyen partnerről álmodtam, ilyen nőnek szeretnék gyereket, nem zenét. Tehát most itt nagyon hosszan lehetne sorolni azokat a mondatokat, amik vágyott mondatok lehetnek, de nem realisztikusak ennyi idő elteltével. Tehát, hogy a szeretetésig szintjét fölmérve azt gondolom, hogy legyen éberebb az az ember, aki nagyon rég nem kapott valódi szeretetet, vagy olyan közegből jön, tudja magáról, hogy gyakorlatilag a fél karját odaadná pár kedves szóért, ezt a környezet is azért észreveszi, és ilyenkor például meg lehet kérni a környezetet erre, hogy egy picit a józanészt diktálják, hogy beszéljék át, hogy mi történt. Nem azt mondom, hogy minden történetben keressük a problémát, és aztán mindent megkérdőjelezünk, és soha semmit ne higgyünk el, mert azért nyilván van valódi kedvesség is. Csak ezeket a nagyon gyorsan jövő, nagyon elárasztó dolgokat egy kicsit kezeljük óvatosabban. Meg hát nyilván azokat az apró jeleket, amik látszólag gondoskodásról szólnak, de sokkal inkább a kontroll gyanújával járnak együtt. Például hova menj, kivel, hogyan fölöltözve.
1: Hol vagy, mit csinálsz, mikor hol jössz. Vagy, mit,
3: így van, a túl gyakori rátelefonálás, az először érdeklődésnek tűnhet, de ez valójában egy kontrollról szól.
4: Olyan érdekes, hogy ezt kimondod, ezt a szeretetiséget, mert erről nem szoktunk beszélni, hogy tulajdonképpen ez egy olyan igény, amit hogyha valaki kimond, akkor már rosszul érzi magát miatt, tudod, hogy úgyis nem mondhatok én ilyet, hogy nekem szeretetiségem van, mert annyira eltávolodtunk amúgy magunktól, meg így egymástól, hogy ez olyan, mintha egy tényleg valamilyen
1: gyarlószó lenne,
4: egy gyarló
1: szó lenne.
4: Igen. Ez milyen ilyen fundamentum a létezésünknek, hogy szeretve legyünk, meg tudjunk szeretni valamit.
1: Igen.
3: Sőt, szerintem mindannyian szeretetések vagyunk. Én azt gondolom, hogy abban tennénk a legjobbat, ezt mindannyian bevallanánk magunknak. Azért ez a világ, ez sokkal inkább a mentásokról, az online és offline térben is a kritikákról szól nagyon sok esetben. Szerintem, ha mindannyian fölvállalnánk, hogy valamely szeretetélyesek vagyunk, ki milyen téren, akkor már egy jobb alap lenne, de hogyha valaki ezt párkapcsolati téren nagyon masszívan érzi, akkor pedig különösen figyeljen erre.
1: Nagyon rövid kérdés, a másik időnk férfiak is lehetnek hasonló helyzetben, ugye?
3: Hogy nem, most beszélünk. A példa az igen inkább nögöz volt, de természetesen, sőt, ezt kifejezetten kiemelném, ők vannak a még nehezebb helyzetben, mert náluk még ugye ütközik azzal az image-el is, amit sokszor föl akarnak, vagy nem akarnak vállalni, hogy mondjuk, ha ezt bevallom magamnak, vagy másnak, az mennyire kellemetlen, de természetesen abszolút vannak férfi áldozatok is.
1: Kitti, nagyon köszi. Reméljük, hogy azért tudtunk mélyeknek erőt adni, segíteni, átgondolni, hogy miben vannak, ha csak két ember változtat, lehet, hogy már nyertünk a beszélgetéssel. Nagyon köszi, tudjuk, hogy menned kell. Köszönjük szépen,
3: köszönjük,
1: doktor, a másik
3: Kitti.
0: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. Jövőre 250 éves a hullóházi porcelángyár. Számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak pontosan, milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eichmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja el ki vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, pontosan a szerződést megszüntetni, és semmiképpen se korlátozza a bírósági vagy más jogi úton próbálja érvényesíteni a jogait és a lehetőségeit.
1: Manufakturális csempét, vagyis egyedi épületkerámiát is gyártanak mostantól a hullóházi porcelángyárban. A cég 2027-ben ünnepli alapításának 250 éves évfordulóját. A Borsoda-Bauer-Zemplén megyében ma is működő manufaktúra első üveghutáját 1777-ben alapították a Károlyi grófok birtokán, a gyár mai területén. Az intézmény alapításának közelgő évfordulójához kapcsolódva szeptembertől egy informatív sorozatban eleveníti fel a negyed évezred legfontosabb pillanatait. Hullóházán megkezdődött 100 Endre monumentális porcelánfali képének restaurálása is. Az alkotás több darabja is megsérült az évtizedek során, amelyet most a művész eredeti képe alapján állítanak helyre. Az év zöld példaképének választották Ladányi Rolandot. A Mireo Nonprofit Kft. Ügyvezetője a Green Awards díjátadó vette át a rangos nemzetközi elismerést. Matis Csák Éva Miskolc alpolgármestere ennek kapcsán közösségi oldalán rámutatott. A díj visszajelzés a Mireo és a város zöld törekvéseire, valamint a fenntarthatóság és a zöldebb jövő iránti elkötelezettségre. Ladányi Rolandnak a Mireo csapatának további sikereket kívántak, írta a minap.hu. Délelőtt mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután megvastagszik a felhőzet, kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Hétfőn hajnalban 9-17, délután 19-25 fokot mérhetünk. Kedden sok napsütésben lesz részünk, 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: érdekes híre bukantam, mert hogy arról szól a történet, hogy az emberek miért átverhetőek telefonon, és kiderült, hogy végeztek egy kutatást arról, hogy amikor neked az adataidat és a pénzedet kérik, akkor egy friss felmérés szerint az emberek 53%-a tovább marad vonalban, mint szeretni, mert hogy fél, hogy udvariatlannak tűnik. Egészen megdöbbentő a megfelelési stratégiánk, és 53% nem teszi le a telefont, ez egyébként egy brit felmérés, és ők azt mondják, egy szervezet mérte föl, hogy arra jutottak, hogy a csaló kiméletlenül kihasználják azokat az embereket, akikben van egy kódolt illemtudás annak érdekében, hogy nem teheti le, a telefont, az a mozifut, mert hogy megfelelési kényszered van, és ugye egy bizonyos idő után neked elkérik az adataidat, és mivel nem szakítod meg a beszélgetést, az 53%-nak nagyobb a hajlandósága meg nem szakított beszélgetés után megadni a saját adatait. És nem is arról szólt a kutatás, hogy miért adjuk meg, hanem azt kutatták, hogy miért nem teszik le az emberek a telefont, és kiderült, hogy nagyon sokunkban van egy olyan működés, hogy csinál valamit, benne van bizonyos helyzetben, megfelel valamilyen munkahelyi, vagy otthoni, vagy közlekedésbeli elvárásnak, csak azért, hogy ne tűnjön egyébként illetlennek, vagy bunkónak, és ilyen az egyik a gyorsabb telefon letétel. Nem merünk kiszállni a vonalból.
1: Megfelelési kényszerünk van, nem? Hogy a másik oldalra van egy elvárás, hogy te adatot szolgáltass, és akkor te meg ezeket szépen kiadod.
2: Hát meg nem csak az, hogyha te azt mondod, hogy én nem adom meg az adataimat, akkor én ezzel azt mondom, hogy neked nem adom meg az adataimat, mert azt feltételezem rólad, hogy te egy csaló vagy. És ez okoz az emberekben egy ilyen kellemetlen rossz érzést, hogy ezt én nem szeretném neked veled ezt éreztetni. Jó, lehet, azt gondolom, hogy lehet, hogy te egy csaló vagy, de inkább udvariaskodok, és inkább...
0: Na jó, de ha azt gondolom, hogy csaló vagy, akkor miért adom meg az adataimat? Tehát, hogy miért megy tovább utána a beszélgetés, és kiderült, hogy azok az emberek, akik nem merik letenni, azok utána nagyobb százalékban átnyújtják az adataikat, és megadják telefonon a bankkártyájukat, a három számjegyű szívikódjukat. Tehát, hogy nem csak azt nézték, ugye, hogy nem mered letenni, hanem aztán ezek az emberek tényleg kitárulkoznak, és megadnak minden adatot, amivel aztán áldozattá válnak.
2: Üdv a világában.
0: De, igen, üdv Júli világában egyébként tényleg, de hogy oké, de akkor nézzük meg azokat az élethelyzeteket. Kinek hány olyan Júli, ez te vagy. Tehát ez a topik, ez kezd el sorolni, hátradőlök, nem jelölök SMS, nem kell hallgató. Tehát meg vagyunk. De hogy hány olyan megfelelési kényszeret fut egy nap, milyen élethelyzetben, amiről azt mondod, hogy gyorsabban kiléphetnél belőle, de megteszed és toporogsz és benne vagy. Tehát telefonhívás. Adjuk? Ilyen a telefonhívás? Ilyen a telefonhívás. Hogy nem lépsz ki belőle.
2: Nem, végig.
0: Nem?
2: Végig csinálom.
0: Végig mész rajta?
2: Ha már elkezdtük, ó Istenem, hány ilyen biztosítást kötöttem, mert arra gondoltam, hogy a vonal végén ott ül egy ember, aki ezért kapja a pénzét, akinek 100-ból 100 ember rácsapja a telefont, és szerencsétlen milyen napja lehet, és utána megkötöm azt a biztosítást, itt utána időd és energiát pazarolok el azért, hogy utána elmenjek, és az ügyfélszolgálatot lemondjam, de tudom, hogy neki ez jutalék, és tudom, hogy neki egyébként előttem 100 ember csapta rá a telefonját. Ezt én rendszeresen.
0: Az a mozifut, hogy neked ezt meg kell csinálni. Igen. Neked nagyon sok ilyen fut.
2: Igen, én rendszeresen átmegyek az utca másik felére, ha kell, akkor állok a zebránál, és várom a zöldet, hogyha meglátok egy fedél nélkülist, vagy egy koldust, vagy egy krisnást, és nem akarok pénzt adni, vagy éppen nincsen nálam készpénz, hogy nem megállítsom, és ne kelljen neki azt mondanom, hogy bocs, haver, nem adok, vagy nincsen nálam készpénz, mert úgyse hiszi el. Kicsit kellemetlenül érezném magam, hogy megtehetném, hogy segítek, de nem segítek.
1: De mindenki nem tud segíteni, Júli.
2: Igen, köszönöm szépen, ezért megyek át a túladarra.
1: A 10 000-essel, a bácsival, ugye a kerekesszékes bácsival szerintem kifújtad az orrát, tehát te megvagy.
2: Ó, hát nekem nagyon sok ilyen volt. Ó, Úristen, volt például egyszer...
0: Ez a te életed, ez a téma. Tehát, de ez tényleg te vagy. Én ezekre a közvélemény kutatásokra, meg telefonos hívásokra, ugye nem tudom milyen piackutatás, olyan lelki ismeretlenül, olyan keményen, olyan durván, olyan gyorsan zárom az én időmet és a mindenemet, hogy azt sem várom meg, hogy elmondja, hogy honnan. Azt nyit mondok, hogy biztos, hogy nem. És szinte köszönés nélkül abban a pillanatban bontom a vonalat. És nagyon haragudnék magamra, ha 10 másodperccel később tenném le, hogy úristen, adtam neki 10 másodpercet. És tudom, hogy ez a munkája, föl kell hívni 100 embert, nem vagyok paraszt, nem erről szól, de hogy én meg pont az ellenkezőjét gondolom, hogy nem a megfelelés indul el, hanem a nem adok. fél másodpercet se vagyok hajlandó adni. Nem, nem érdekel, hogy mit akarsz, nem hallgatom meg. Próbálj ki egyszer, iszonyatosan felszabadító.
1: Kezdő emeleseknek vajon körbe adják Júli telefonszámát?
0: Szerintem Júli
1: itt a biztos siker kulcsa.
0: Júli megcsinál naponta 6 piackutatás, 4 közvéleményelemzést.
2: Nekem az egy alapbeállítás, engem édesanyám úgy nevelt, hogy minden körülmények között az emberekkel udvariasnak kell lenni, segítőkésznek kell lenni, mert sosem tudhatod, hogy te mikor kerülsz olyan helyzetbe, amikor majd te szorulsz.
0: De más az udvariasság, és más a megfelelés. Szerintem a kettőködnek nem ossuk össze, mert itt nem udvarias vagy, hanem megfelelsz. És az nem ugyanaz, mint az udvariasság. Ez nem jó.
2: Szerintem meg, ha mindenkit így söpörnénk le a
1: de nem.
2: Az nem.
1: De ugyanabba teszed.
0: Te csináltál ilyet? Igen, csinált volt ilyen munkád? Csináltál itt erre valaki?
1: Persze.
0: Hát akkor te ezért vagy ilyen érzékeny. Mert ott ültél a másik oldalon, és hívtál engem, aki borzasztóan bődületesen rád rakta a telefon. Bűntudatod van.
2: Nem, nincsen bűntudatom, de el tudom képzelni azt az élethelyzetet, amikor visszautasítanak, amikor századjára is visszautasítanak, ezredjére is visszautasítanak, miközben egyébként neked időben semmit nem jelent az az 5 perc.
0: Elmondom, hogy mi van. Én volt csináltam azt, hogy meghallgattam, adtam neki 1 percet, és amikor azt mondom, hogy nem vagyok, aki lakik döndönni, akkor még ő sértődött meg, és volt, hogy rám vágta a telefon. Na szevasz, soha többet nektek,
2: és utána
0: semmi. Te fölhív, végig hallgattam, de azt mondom, hogy nem töltöm ki, megsértődik, és rád vágja a telefon, na annak azért utána tudnék menni. Hogy ú, de szíves, de jó lenne most itt lenni. Érted? Tehát, hogy közben meg azért akkor ő paraszt, és ráteszi a telefon. Szerintem korunk legnagyobb fegyverténye az, hogy eljutsz oda, és leteszed azt, hogy már nem kell senkinek megfelelnem. Akkor szabadulsz föl. A 20 éves korodban megfelelsz, szülők, elvárások, 30 éves korodban még mindig. És hogy eljutsz-e oda, hogy már mindegy, hogy mit gondolnak. Mert ott szabadulsz föl, mert már nem azzal foglalkozom, hogy mit gondol, hanem azzal foglalkozom, hogy nekem jó legyen. És ha nekem az a jó, lemerem tenni, mert felnőttem. És ez az én döntésem. És amíg nem teszed le, addig abban a gyerekbe vagy, aki azért táncolt a színpadon nagyon, hogy utána szeressék és megdicsérjék. Tehát valójában neked ilyenkor még mindig a gyermekéned működik.
2: Az elfogadás,
0: a szeressetek, ha mit gondolnak, mi van, ha nem felelek meg.
2: Persze, egyébként.
0: Igen. Na és itt jön a felszabadulás, hogy már nem akarok megfelelni, és ott nősz föl. Már ott megérkeztél.
2: Egyébként nagyon sokat felhívtam.
0: Fölhívlak most rám a telefon.
1: Jó?
0: Nem, hogy naponta hívogatni foglak magánszámról. Jó napot kívánok. Ha nem teszed rám a telefon legalább vasárnapi 3-szor, érted? És ez nem a szarok a világra, és mindegy, hogy ki van körülöttem, mert ez tényleg nem ezt mondom. De valójában a mi generációnk legnagyobb fellövése az, hogy jól érzem magam a bőrömben, és már nem akarok megfelelni. Se az anyám, se az apám, se az elvárások, se a gyerekeim, senki, hanem az van, amit én szeretek. És ettől nem vagy önző, ez nem az, hogy most azt csinálsz, oda mész, önző vagy, nem ez. Ezek a kicsi dolgok, hogy az már nem mindegy, hogy mit mondanak róla a munkahelyen, hogy kimerek lépni egy beszélgetésből, hogy ott merek valakit egy kávéfőzésnél hagyni, mert nem játszom el vele 5 percig, hanem merem vállalni, hogy ez most nem érdekes, azt mondom, hogy bocsi, nem vagyok. Ez a kis mikroszituációkról beszélek. Szerintem ez baromi fontos.
2: Az empátia, az
0: meg empátia
2: az a nők kiváltságot.
0: Nem. Bullshit. Empátia.
1: Ez nem
0: a Krisnással átmész a zebrán, az empátia.
1: Menekülsz te.

0: Igen.
1: Hát azt például, ha nem adják vissza, úristen.
0: Micsoda?
1: Hogyha valakit kölcsönkért tőlem
2: valamit.
1: De még
2: nem kértél vissza így.
0: Kölcsönkér, és nem adja vissza. Azt tűrő.
1: A világ legkellemetlenebb helyzete számomra az, hogy valamit vissza
2: kell kérjek. Szólni, hogy tartozol 5000 forinttal.
1: Borzasztó rosszul.
0: Kiterápiázzunk 10-ig? Nem mered visszakérni a tartozásod. Nem, alapoktól kell kezdeni, hogy születtél meg. Milyen volt a születés? Írd le nekem a születésed körülményeit. Csillan, de ott hagytuk abba, hogy Júlia azt mondja, hogy a tartozóik se kéri vissza.
1: Nagyon, hát nagyon kellemetlen. Nagyon kellemetlen számomra az, hogyha valakinek kölcsön adok pénzt, akkor nekem utána elé kell állnom, és azt kell mondanom, hogy figyelj, mikor akarod visszaadni ezt a pénzt.
0: Tökéletes. Jó. Hát azért egy tízessel dob meg már a Ferit, nem meg engem. Feri. Hát ahogy már nem menjünk erre rá a gyengére, azonnal adjál tízet.
1: Hál' Istennek olyan embereknek adok pénzt, akiknél ez nem fordul elő, de volt egy pár.
0: Igen, mert nem kell visszaadni. Álkrisnások, álhajléktalanok. Álmozgássérültek.
2: Na, mi volt a legnagyobb összeg? Gyerünk elő a farmával. Na. Mennyivel lógnak?
1: Hát mit, 30-40 ezer forint.
0: Jaj, de aranyos vagy.
1: Te annyira le se hajolsz.
0: Nem, én azon gondolkozom, hogy mennyien vertek át engem, már nagyobb összegekkel. Nem. És ebből valaki kellemes csalódás volt, és fölbukkant, valaki örökre eltűnt.
1: Nem, de hogy...
0: De mi van, ha fölhívod, és azt mondod neki, hogy szia, figyelj, tartozol. Ennek vessünk véget. Ne kerülgessük itt a szart. Figyelj, nekem is rossz, neked csak
2: ugyanis,
0: tartozol.
2: Ha nem hívod föl, se fog rendbe jönni a kapcsolat. Tehát az a kapcsolat már el van cseszve, akárhogy nézed. Ha ez mondjuk egy közeli ismerős, rokon, barát. Ezek után már nem fogtok tudni úgy leülni a vasárnapi ebédhez, hogy nem történt semmi.
1: Én az a hála Istennek, a Miró viszont nagyon jó ezekben a dolgokban.
2: Csak hogy gyorsan átestálod, mi?
1: Tehát ha bármi ilyen szituációba kerülök, akkor a Miró az pironkodás nélkül felveszi a
0: telefont. De sajnálod. Szavarban vagy. Nincs pénz, és arra gondolsz, igen, hogy szamaritánus.
1: Nekem eleve a pénzről, hát ez már beszéltük, nekem eleve a pénzről is beszélni, az, hogy például mennyit kérek egy munkáért.
0: Miért nem előzöd meg ezzel azt, hogy nem adsz? Miért nem ott mondod a nemet, mikor tudod, hogy később bajba leszel?
1: Olyan embereknek adok, akik tudom, hogy visszaadják, de néha én is ráfutok azokra az emberekre, akiknek nem kell.
0: Hagytad valami... elveszni csak azért, hogy inkább hagytam. Könnyebb elveszni, mint hogy visszakérni?
1: Hagytam inkább.
0: De kemény vagy.
1: Igen. Hát úgy voltam vele, hogy valami van egy probléma lehet, hogyha ezt a pénzt...
0: Hol van az önreflexió? Hol van a mélyebb önismeret? Biztos valami nagyon szegény. Nagy probléma. Megint én vagyok a jó, aki inkább nem kéri vissza. Nem. És nagy problémája van, lószart, nem akarja visszaadni, és egyébként Facebookon posztol, hogy Törökországban nyaral. 10-ből 9-szer ez van, Juli, haló, nem ezek, ez
1: de
0: van.
1: De én nem ilyen embereknek adok kölcsön, akik utána 10-ből 9-szer törökországi utat posztolnak. Tehát olyan emberek
0: bármilyen kérnek, élethelyzetben a kutya kötelessége.
2: De akkor mi nem akkor... kérdezed meg, hogy figyelj, kicsim, baj van, adjak még pénzt.
1: Persze, meg azt adja.
2: De alapból, ha ezt feltételezed, hogy azért nem tudja visszaadni, mert van valami tragédia az életében.
1: De látom, hogy nem sikerült ebből kilábalni, akkor nem én fogom azt a
0: pénzt visszakérni
1: tőle. Nem én leszek az az ember, aki az ajtaján fog kopogtatni azért, hogy na,
2: ez tök független egymástól, hogy neki egyébként tragédia van az életében, meg kért egy hétre 30 ezeret, és ez egy éve volt.
1: Figyelj, de tehát, hogyha nagy összeget adok kölcsön,
2: Már 30 ezeret, értjük.
1: Például 40 ezer forintot, tehát vannak összeghatárok, amiket visszakérek. Tehát ez természetesen, nem vagyok teljesen hülye, de azért 30-40 ezer forintot már egy jó párszor benyeltem, és azt mondtam, hogy inkább nem kérem vissza, mert nekem kellemetlen odaállni egyik lábamon a másikra, csavargatni a pólomat, és megkérdezni, hogy figyelj, ne
2: haragudj, ezt a pénzt. De magad ez.
0: Azért valaki basszus szinte Júli vagyok. Igen, dobd már meg itt 300 ezer forintot, nem sokára visszaadom. Nem sokára visszaadom.
1: Jó. Júli a deficit a harmadik nevet.
0: Igen, slak a gémba a Júli deficit. Igen. Még a Miró felhív, hogy bemutatkozik, én is összeszarnám magam, írja valaki. Keménybe vagy, Juli, de ezért szeretünk, te ilyen vagy neked, ez az univerzumod, nem is akarunk meggyőzni, de teljesen jó. Hánykor mész ma haza?
2: Ismerre.
0: Sorakozzatok fel a rádió előtt. Igen, sorakozzatok fel a rádió előtt, higgyétek, mire a busz megállóba értek, millió mosok lesznek gyerekek. Jöjjenek ide,
2: mindegy,
0: családok.
2: Milyen szar a sztori, mindegy, a Juli beveszik.
0: Mindegy, mi kapni fogsz.
1: De egyébként szerintetek ez egy női sajátosság?
0: Micsoda?
1: Ez a fajta puhányság. Tudom, hogy én ilyen tekintetben abszolút szélsőséges példa vagyok, egy balek vagyok, ezt én aláírom, oké. De hogy a nők a balekobbak, vagy inkább vagy ez tök...
0: Szerintem ez egy egyéni kihívás nemtől függetlenül. Férfi is küzdhet azért ezzel, hogy nem mer beleállni bizonyos helyzetekbe, és elmaszatolja a dolgot, nő is. Nem feltétlen nem függő.
2: A nő az érzékenysége miatt szerintem jobban benne. Tehát nagyobb a százalékos arány, valóban

0: vannak ilyen férfiak is, akik kerülik a konfliktust, az ilyet, hogy kérjünk vissza pénzt, biztos, hogy tuti, hogy van, de szerintem a csajok az érzékenységük, a lelkük okán könnyebben belelépnek a Juli pocsolyába.
1: Lehet, igen, de a nemet mondani nem tudás, vagy az önmagam fel nem vállalás azért rengeteg palinál is van, tehát én ezt nem azt mondanám, hogy ti ebben balekobbak, vagy rosszabbak, vagy gyávábbak vagytok, nem hiszem, szerintem lehet, hogy nem a pénzterén, de más
0: nem, szerintem mondom,
1: módon.
0: Csak az érzékenységük.
2: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kulcs?

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: ismerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és kémerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
4: Taxi!
3: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
5: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont.
6: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
5: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
7: Szeptember 16. Debrecen. Nagyerdei stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagyerdei stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja a te nap.

0: Rádió 1 Top 5-ben. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Balázsék extra pillanatai után pedig a Rádió 1 zenék ki a főszerep. Egyébként a Rádió 1 konténer játékunk legközelebb a reggeli műsorban Balázséknál folytatódik majd hétfőn. A mikrofonnál Kismert, és nagyon változatos lesz ez a zenei óra is. Például itt volt nemrég Dua Lipa, elhozom a One Republic dalát, jön Shakira, az a DJ producer is, aki a héten ünnepelte volna 37. születésnapját, vagyis Avicii, és ebben az órában Rádió 1-es DJ-k is felbukkannak. Most például...
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Zozó, köszi a közlekedési infót. Történt egy baleset a 63-as főúton Sárkeresztúron, a főút 70-es kilométernél, a Bem József és a Nyárfa utca közötti szakaszon. Balesetmentes kilométereket mindenkinek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, hamarosan pedig egy olyan Rádió 1-es kedvenc, ami szerepel a top 50-es listánkon, és hogy hanyadik ezen a héten, az 3 óra után kiderül. Alex Kenji, Bambolé! Már be is készítettem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok, rólam ki fog gondoskodni.
5: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Shakira és a Die Die a folytatásban, ami a Billboard szerint hivatalosan is a 2026-os nyár dala lett, kéz a kézben Ariana Grande dalával, a hiddel I Made You Love Me-vel. Úgy jött ki a matek, hogy több mint 200 ország online zenehallgatásait és eladásait összesítették. Egyébként tavaly ugyanebben az összesítésben Alex Foren végzett az Ordinary-vel, és további érdekesség, hogy azt is nézték, hogy mik azok a korábbi slágerek, amik idén nyáron visszatértek, hát például Michael Jackson a Billie Jean-nel, ez az életrajzi filmnek köszönhető, illetve szintén a foci VB-nek köszönhető, hogy Justin Bieber korábbi slágereire is nagy lett a kereslet. Na, akkor egy 2026-os nyárdala jött.

0: igazi mai slágermegy, és ilyen idiom klasszikusok is, mint ez, Avicii-t hozom. Aki szeptember 8-án ünnepelte volna, vagyis a héten, a 37. születésnapját, két alkalommal jelölték Grammy-díjra, elsőként 2012-ben a David Guettával közösen készített Sunshine című daláért, aztán egy évvel később ugye a Levels kapott jelölést a legjobb dance felvétel kategóriában, és a diszkográfiájában olyan híres dalok találhatóak, mint az I Could Be The One, a Wake Me Up, a You Make Me, a Hey Brother, a The Nights, és még sorolhatnánk, mindez 29 éves koráig érte el. Mennyi dalt köszönhetnénk még neki? 2018-as tragikus halála után az öröksége nagyon aktívan él tovább. A családja például létrehozta a Timberling alapítványt, ami a mentális egészség megőrzésére és az öngyilkosság megelőzésére fókuszál. Ugye létezik Stockholmban Avicii Múzeum, és szinte évente rendeznek Avicii Tribute koncerteket. Őt hozom most a folytatásban.
1: Avicii örökké él a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kutat?

0: de nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország legjobb!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ebben az órában is, a mikrofonnál Kismerti. Elhozom nem sokára az éppen stúdiózó Dua Lipát, az éppen koncertező Ed Sheerant, most pedig jóféle EDM, azt a Fastboy tesópárost hozom, akikkel tavaly együtt buliztunk a születésnapi fesztiválunkon. Lucas és Felix az az ő keresztnevük, és igazi csodabogarak, nem a klasszikus értelemben mert DJ producerek, hanem túl azon énekesek, dalszerzők és hangszereken is játszanak. Nagyon tehetségesek, ez a Good Life.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 5 órától pedig Cookie Mix-el Summer Edition, még mindig 2 órán át szólnak mixben az igazi mai slágerek. Nem engedjük még el a nyarat, és aki még nem engedte el a nyarat, az a már is hallható Purple Disco Machine. Ibizán az egyik legmenőbb klubban lépett fel, ez még mindig a nyári csütörtöki rezidenskedése, és hát október 1-e lesz majd a záró bulija. Na, ott is tartnék a Summer Edition, ezt akartam csak ilyen párhuzamként mondani. Wonderful Life, ezt azon mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipős vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1-esek, szeptember 13-a van vasárnap. Öleljünk meg egy informatikus, vagy egy IT-s, egy programozót, hogyha találkozunk vele, mert hogy a programozók világnapja van. Az év 256. napjára esik. És hogy miért 256. nap? 2 a 8-on? Mert a kettő hatványai közül ez a legnagyobb, ami nem haladja meg a 365-öt, vagyis az egy év napjainak a számát. Valaki tényleg ennyire ráért, és kitalálta ezt a napot, tehát nyilván csak egy kocka lehetett. Szóval öleljünk ma meg egy programozót, mert ma őket ünnepeljük, én meghozom ezt az igazi mai slágert.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-áig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szeptember 16. Debrecen. Nagyerdei stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagyerdei stadion. Jegyek UDAY.hu. UDAY. Az egyetem napja. A te napod.
4: 30%.
5: Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben outlet árak várnak.
4: 40, 50, 60, 70, 80.
5: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai az M3 Outletben Polgáron, akár 70-80% kedvezménnyel. Ne maradj le!
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak, pontosabb milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. Nemzetközi terepfutóversennyel ünnepelték a Miskolci rendőrképzés 50. évfordulóját. A Miskolci rendvédelmi technikumban 10 hazai és külföldi csapat mérte összetudását. A futás mellett medicínlabdás feladat és lézerlövészet is szerepelt a versenyben. Újabb szemeszterrel folytatódik a Szépkorúak Akadémiája a Miskolci Egyetemen. Elkezdődött az őszi fél év. A programban tudományos, kulturális, valamint egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat kínálnak. Mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, kisebb záporzivatar előfordulhat, 20-25 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

96.3 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon szép délutánt mindenkinek Miskolcon és a környéken. Szeptember 13-án vasárnap a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják. A Daily Mixben pedig ezúttal is jönnek a legjobb dalok, a legnagyobb kedvencek. Persze hétvégén sem állunk le, de azért ne felejtsük el ma a Kornélokat, hiszen ők a névnaposaink, úgyhogy nekik boldogat, mellettük minden ünneplőnek sok boldogságot Miskolcon és a térségben. Na, folytatásban pedig itt a Daily Mixben jön Taylor Swift, ez az Opalite.

0: 96.3 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Autósok Miskolc belterületén a 3-ason óvatosan, a 183-as és 185-ös kilométerkő között sávlezárás mellett lehet csak haladni. Dolgoznak jelenleg a Miskolc Bári másodrendűn a 2-3-as kilométerkő között, pontosan egyébként ez a Szentpéteri kaput jelenti, óvatosan tehát arra felé is, de bármere is járjanak, óvatosan, jó utat, balesetmentes közlekedést.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Folytatásban pedig itt a Daily Mixben. Jön Kámrád, ez a Be Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

96.3 Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Helyi termelők és környékbeli termelők portékáit ismerhetjük meg, és persze vásárolhatjuk meg Miskolc belvárosának terén. Jön újra a termelői piac, mégpedig a jövő hét végén vasárnap, szeptember 20-án reggel 9-től. Minden hónap harmadik vasárnapján árusok kínálatai között válogathatunk a belvárosban. Kézműves termékek, élelmiszerek szerepelnek a portékák között. Most jön a következő jövő hét vasárnap, épp pedig szemfeltérkezik.

96.3 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon-nagyon szép délután mindenkinek Miskolcon és a környéken. A mikrofonnál Hásfai Istvánt hallják, és hozom ezúttal is a legjobb dalokat a Daily Mixben. Érkezik Loy, a német énekesnő, Leonie Greiner, ez az eredeti neve, na ebből lett egy rövidítés kapcsán Loy, és már mondhatjuk azt, hogy ismeri őt az egész világ, de biztos, hogy Európában és Németországban óriási nagy hype van körülötte, és ez nem véletlen. Az énekesnő rettentően tehetséges. Jön tőle a Golden Summer.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
3: Taxi!
2: Minden csomagommal együtt oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió E! Indul Magyarország

96.3 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon szép délután mindenkinek Miskolcon és a térségben. A mikrofonnál még mindig Hárfai Istvánt hallják. A folytatásban pedig az a hype-eten érkezik az olasz producer, akit hát David Guetta mentorál. Nem kis személy talált maga mögött, és hát ebből látszik, hogy a francia világsztár is bőven lát potenciált hype-etenben. Ő pedig ezúttal Norma Jean Martinnal és Harry PFR-ral fogott össze. A végeredmény pedig egy óriási Kylie dal átdolgozás, de inkább tiszteletadás jön az Out of My Head.

0: 96.3 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Autósok úton lévők, jelenleg óvatosan Miskolc mellett az M30-as autópályán a 25 és 30-as kilométerkő között vannak munkálatok. A Felső Zsolca Sátoraljaújhely másodrendűn is dolgoznak a 2-es kilométerkőnél, és a 3-oson a 181-es kilométerkőnél sem árt óvatosabbnak lenni, hogy sávlezárás mellett haladhatunk. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bármerre is járjanak!
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Itt a Rádió 1-en, a folytatásban pedig azonnal érkezik Shakira. Ez a Die Die.

96.3 Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Idén már 5. alkalommal díjazta Green Cloud, az OTP Bank és a Portfolio csoport közösen a Green Awards különböző kategóriáit a Sustainable World konferencián. A díjazás célja, hogy 2026-ban is méltó elismerést kaphassanak a hazai vállalatok, szervezetek, intézmények külön fenntarthatósági teljesítményükkel, a programjuk vagy innovációjuk. A tavalyi 60 pályázó után idén összesen 70 pályázati anyagból választotta ki a zsűri kategóriánként 3-6 pályázatot tartalmazó szűkített listát, mely közül a szakértők egy titkos szavazás keretében jelölték a nyerteseket. Összesen 7 kategóriában született döntés az idei kiválóságokról, köztük az év zöld példaképéről. A díj odaítélésénél a zsűri a jelöltek elhivatottságát, eddigi fenntarthatósági tetteit, társadalmi, gazdasági és környezeti hozzáadott értékét vizsgálta. A Mirehu kollektíva abban a szerencsés helyzetben van, hogy minden nap személyesen is élvezheti példaképük irányítását és innovációját, hiszen a cég ügyvezetője Ladányi Roland az év zöld példaképe 2026-ban. A Mirehu csapata rendkívül büszke arra, hogy ilyen ember áll az élükön. Részletek róla és róluk persze a mizumiskolc.hu oldalon, és gratula nekik a kitüntetéshez. Itt a folytatásban pedig jön Stadium X, Sam Gray és Metz Gervicki hármasa, ez a Let You Let Me Go.

96.3 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Miskolcon és a térségben egyelőre még nem mutatja magát a szomorúbb, szürkébb, ősziesebb időjárás, de azért nagyon nagy meleget se várjunk el. Nagyjából maradunk abban a tartományban, amiben a mai napon voltunk, változóan felhős napos idő mellett 20 és 25 fok közötti maximum. A reggelek azért csípősebbek lehetnek, úgyhogy erre azért számítsunk. Itt ott fújhat a szél, de a felhőkből csapadékra nem kell számítani. Regál Lillére viszont annál inkább jön a Hiami.

Ez a 96.3 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Búcsúzom Miskolc és a térség, na mikrofonnál Hársfai Istvánt hallották. Holnap délben már, ha minden igaz, Kis Gábor jön, úgyhogy ő hozza az igazi mai slágereket. Ma pedig 2-től Kis Mártié a terep, úgyhogy tartsanak vele itt a 96.3-on. Mindenkinek nagyon-nagyon szép napot, jó időtöltést, jó hétvégét és jó pihenést. Ha melózni kell most is, akkor jó munkát és kitartást a melóban. Jön David Guetta, Madison Love és Alesso 3-osa. Ez itt a Rádió 1-en a Never Going Home Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a DJ producer, aki nem félt lebontani a műfai korlátokat, de sajnos már nincsen köztünk, Avicii, aki egyébként szeptember 8-án ünnepelte volna a születésnapját, 37 éves lenne még csak. A legnagyobb húzása a folk, a country és az EDM ötvözése volt, amikor 2013-ban az Ultra Music Fesztiválon bemutatta ezt a dalt, a Wake Me Up-ot, élő hangszerekkel, country elemekkel. A szakma először értetlenül állt, előtte picit vakargatták a fejüket, tehát ő meg úgy volt vele, mint Marty McFly a Visszajövőben első részében, hogy tudom, erre még nem vagytok felkészülve, de a gyerekeitek imádni fogják. Hát nem kellett sokáig várni rá, mert hogy globális megasláger lett belőle, és teljesen új irányt szabott a popzenének. A dalban hallható Aloe Black pedig nem csak a társszerzője, a vokalistája dalnak, de instant barátság szövődött kettőjük között a stúdióban. Avicii-t hozom most, aki 37 éves lenne. Film.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: volt az imént a Shawn Mendes és Camila Cabello féle Señorita. Hát nem is tudnám megszámolni, hogy hány telefon jött, aminek az volt a tartalma, hogy...
1: A konténeres játékra szeretnék jelentkezni.
0: Rádió egy konténer játékok legközelebb holnap reggel Balázséknál, aztán napközben Atissal is, és ismét lesznek helyszíni játékok Budapesten, hétfőn 10 órakor a 8. kerületi Corvin Plaza főbejáratánál. Részletek a rádió1.hu-n.
2: Hey, here's Purple Disco Machine and you're listening to Radio 1 Hungary.

Halom és Bicske között a 36-os kilométernél Győr felé vezető oldalról beszélünk. Ha itt torlódik ez a szakasz, akkor az ezért van. Balesetmentes kilométereket mindenkinek. Indul a slágerlista Györke Attilával a Rádió 1 Top 50, ha valaki lecsúszott volna róla tegnap. Most bepótolhatja, aztán Kuki is mixel majd 5 óra után. Én Kismárti voltam, további szuper jó hétvég.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar tévépaprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió az 50.

Szörke Attila vagyok, az őszi 22-23 fokos maximumokhoz itt vannak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei még teljes mértékben nyár feelingben. A sereghajtóink is kiváló zenék, 50. volt ugye

Ez a Top 50 hétvégén is csak igazi mai sláger megy, és folytatjuk a visszaszámlálást. A sereghajtók között ugye 46. volt Teddy Swims-től a The Door, 45. lett a héten Topic, Fastboy, Forget You.

fülke, annyira jó a zenéje. Egy ázsiai kolléga volt, aki nyomta ezt a szőkerős beszólást, abszolút nem a PC jegyében, nem mostanában volt. Manapság a szőkerők

0: 40. helyen Do It Again, 39. Cyril-től a Stumble On In.
1: Rádió egy top 50, a 38.
0: A friss favoritok közül Témin Paláttól a Dracula. Hát micsoda füle van az embereknek, a rajongók közül sokan észrevették, hogy az egész zene hangulata és bizonyos szinti futamai nagyon hasonlítanak egy ősrégi klasszikusra, Steve Montitól az Only You című dalra. Jöttek is olyan kommentek, amelyek azt mondták, hogy konkrét mintát, szempelet is felhasználtak a dalban, de aztán még White Phillip szakértők ezt cáfolták. De simán

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipős vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen a Top 50-ben. Az újdonságok közül Blondish és a Lovers on the Dance Floor a folytatásban a 33. helyen. Igazi nyárvégi klubhimnusz, ami így ősszel is visszahozza mindenkinek az idei nyár emlékeit. És közöttük ott van az is, amikor Blondish zenélt nekünk élőben itt a stúdióban. A Rádió Egyen 33. tőle az újdonsága Lovers on the Dance Floor.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és ez is egy nagy kedvencünk a klubokból, ami most indul. Idén nyáron nagyot ment Robin Schulztól, Barstól a Better Times. A dal, ami üzenet azoknak, akik rossz paszban vannak. A refrén mögött konkrétan az a gondolat áll, hogyha összeomlik körülöttünk minden, akkor is lesz valaki, akit felhívhatunk. Úgyhogy a dal hangulata egyszerre kicsit melankolikus a szövege miatt, de felemelő is a dallamvilága miatt. Robin Schulz, Barbs, Better Times, Rádió 1-es újdonság, 30.

0: es el Adari. És a top 50 28. helyezettjével azonnal indítom az újabb zenei órát. Ed Sheeran, Azizam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, hogy ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, az ilyen Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
3: Csíkos szatyorba,
2: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
4: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
2: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy nehogy ezt? Ha maradékot viszik el nekem, azon nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
4: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
2: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki.
4: Tehát ott ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
2: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
4: Hát ez egyfajta maradék. De úgy alapból annak gyanúsnak kell már lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
2: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgi bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
3: És vajon volt álcázás az elején?
2: Ült egy lesötétített a dácsiában?
3: Igen.
4: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
2: Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodjam.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket, Picsúr Erika vagyok. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációkat. Az utánpótlása azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az országos vérellátó szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Már ismét az eredeti helyen szállhatnak le az utasok a repülőtér Bosvégállomáson. Az MVK a napokban helyezte vissza az autóbuszok leszállóhelyét az eredeti pozíciójába. A járatok azóta ismét ott biztosítják az utasok leszállását. Két estére ismét a vendégeké lesz a miskolci Soho körforgalma. Szeptember 18-án és 19-én rendezik meg a Soho finálét. A szezonzáró program a nyár legnépszerűbb ízeivel és a rendezvényre jellemző közvetlen hangulattal búcsúztatja az idei szezont. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, kisebb esőzápor előfordulhat, délután 19-25 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. A 28.

0: Metszászvári Sonic Jugel és az It Feels So Good a 27. helyen szólt 26. Blondistól a Never Walk Alone.
1: Rádió egy top 50, a 25.
0: A Repeat It, az újdonság két megasztártól, a DJ király Martin Garrix-től és az angol pop pápájától, Ed Sheerantől. Óriási barátok ők, már nagyon régóta dolgoztak ezen a dalon, 2014-ben indult el a közös munka, ráadásul 2015-ben Garrix le is játszotta az egyik fesztiválon, a közönség teljesen ráharapott. Hogy miért nem jelent meg akkor, el nem tudom képzelni, a rajongók éveken keresztül vadászták, különböző bootlegek és kiszivárgott verziók terjedtek róla, szándékosan csinálták ebben, teljesen biztos vagyok, húzták a fanok idegeit. A megjelenés éve tehát 2026, pár hónapja mindenki pörgetheti Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, 25.

Itt a Rádió Egyen. Ez a Top 50, ahol Martin Garrix és Ed Sheeran újdonságát a Fastboy követte a 24. helyen. Good Life!

0: 22. Joe Corey, Be Alright. Lady Gaga-tól az Abrakadabra a 21. helyen szólt, és akkor felpörgünk, most Angliából érkezik most egy izgalmas DJ duó, Dan és Nikos, azaz a Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Samfeld. 2026 nyara többek között ettől a zenétől volt hangos a klubokban. Sleep Tonight, a Rádió Egy Top 50-ben a 20.
1: Hey, what's up? This is Samfeld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

sláger megy. És még egy kis visszaszámlálás. Nemrég Sam Feltől, Switch Discotől és Rehabtől szólt a Sleep Tonight a 20. helyen. 19. helyre érkezett Accentől.

című Regál Lilitől. Na, az ilyen dalok miatt lehetünk nagyon büszkék a Rádió 1-es lemezolvasókra. Szuper jó dalokat gyártanak. Ez a dal is természetesen itt a stúdióban mutatkozott be. A Hilmi ezen a héten 20-ból lett 16.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy egy gyors közlekedési info Katától. Ő jelezte, hogy lassulás van az M5-ösön Budapest felé Kecskemét után a 74-es kilométer után. Okokat nem írt Kata, úgyhogy bárki bármit lát, szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Köszönjük szépen, jó utat kívánunk mindenkinek!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Hétfőn folytatódik a Rádió 1 konténerjáték Balázséknál, de személyesen is osztok majd kulcsot, ahogy a múlt héten. Hétfőn 10-től találkozunk Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejáratánál. Na de vissza a Top 50-hez, vissza a visszaszámláláshoz. 13. helyen szólt nemrég Loitól, David Puentes-től a Golden Summer az újdonság, amit a 12. helyen Tóth Abigail és Accent követ. Ez a Sugar.

elérte az imént Hypatontól, Norma Jane Martintól az Out of My Head a 9. helyen. 8. a Die Die, gyerünk meghallgatjuk együtt Shakira vadonatúj dalát. Egy olasz kifejezés alapján a Die Die jelentése, gyerünk, gyerünk, hajrá! Ezzel buzdítanak valakit, hogy adjon bele mindent, hogy ne adja fel és hozza ki magából a maximumot. Hát nem sokára itt a Top 50-ben is eléri a maximumot, egyelőre még a 8. helyen szól a Die Die.

Negyedik Sam Felt és a Heart Like Mine. Kamrat, Be Mine, a dobogón, a harmadik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Szeptember 16. Debrecen. Nagyerdei stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagyerdei stadion. Jegyek UDAY.hu. UDAY. Az egyetem napja. A te napod.
5: Egyedi megjelenés. Kényelem. Biztonság.
6: Taxi!
5: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Híreink következnek. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak, pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. Nemzetközi terepfutó versennyel ünnepelték a Miskolci rendőrképzés 50. évfordulóját. A Miskolci rendvédelmi technikumban 10 hazai és külföldi csapat mérte össze tudását. A futás mellett medicínlabdás feladat és lézerlövészet is szerepelt a versenyben. Újabb szemeszterrel folytatódik a Szépkorúak Akadémiája Miskolci Egyetemen. Elkezdődött az őszi fél év. A programban tudományos, kulturális, valamint egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat kínálnak. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, kisebb esőzápor előfordulhat, délután 19-25 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: te utazol?
1: Rádi vagy konténer.
0: Igen, igen.
1: Hétfőn.
0: Kicsit mesélj, hétfőn. Mi fog történni itt a Rádió Egyen?
1: 8. kerület.
0: Igen.
1: Ott leszünk a helyszínen.
0: Igen.
1: A Corvin Plaza főbejárata előtt.
0: Aha.
1: Lehet majd kulcsokat nyerni a Rádió Egy konténerhez. Tudod, mi van a konténerben? Van benne autó, az új Cupra Raval. Van benne 4 fő részére szóló családi pihenés.
0: Az nekem kell.
1: Nyaralás.
0: Az jó.
1: És van benne 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag a posttól.
0: Ez neked adom.
1: És... Igen. És az milyen jól is jön majd nekem egyébként. És vannak benne még meglepetések, amit még nem árulok el.
0: Ez egy komplet hétségén velem, és közben striptizünk. Ez jó lesz?
1: Szerintem megfelelő lesz a hallgatás.

meti a leckét, amíg még nem érti a megértés, nem sok szabad tesz, hanem gyógyít Nikiék. Az igen, ez szép üzenet volt tényleg. Aha. Következő üzenet, szép vasárnapot, kapitány, sok boldog születésnapot, üdv Jani, köszi szépen.

Ez a szám címe Good Life, itt a Rádió Yellow, csak igazi ma is legyen megy. Fastboy! Fastboy, gyors fiú! Az egyik üzenek itt szól, kukikám, szervusz kuki! Nagyon boldog születésnapot kívánok, te vagy a legjobb, csak így tovább, üdv Krisztián! És ugye te Krisztián, mint az enyém. Angolosan, CHRISTIN, tök jó, nagyon jó van, oké. Okay.

0: remélem, a jól vagytok, lennök fiúk, van egy jó hírem, 10-től 19 óraig mixelek tovább az igazi mai slágereket, és kivel találkozunk? Hoppa! Micsoda muzsika! Bibi Rexa, Fitless, New Religion!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz vele télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipős vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Új is meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhás nénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, hogy ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, hogy Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
7: Csíkos
2: szatyorba, 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
8: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
2: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy hogy ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érdekel, elviszi, megeszi.
8: Ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
2: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát ott
8: ez ugyanaz, hát ők is azt csinál.
2: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
8: Nem is egyfajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
2: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
7: És vajon volt álcázás az elején?
2: Ült egy lesötétített dácsiában?
7: Igen.
8: Beragasztott az egyik szemért, és beült a kölykök közé.
2: Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodjam.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm Önöket, Picsúr Erika vagyok. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációkat. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az országos vérellátó szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Már ismét az eredeti helyen szállhatnak le az utasok a repülőtér Bosvégállomáson. Az MVK a napokban helyezte vissza az autóbuszok leszállóhelyét az eredeti pozíciójába. A járatok azóta ismét ott biztosítják az utasok leszállását. Két estére ismét a vendégeké lesz a miskolci Szóhó körforgalma. Szeptember 18-án és 19-én rendezik meg a Szóhó finálét. A szezonzáró program a nyár legnépszerűbb ízeivel és a rendezvényre jellemző közvetlen hangulattal búcsúztatja az idei szezont. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, kisebb esőzápor előfordulhat, délután 19-25 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: És hemetes vagy M1-es, kicsit nehézkes, de hát na, mindenki jön vissza hétvégéről. Nyugalom, nyugalom!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ibi Rexa, Fitless, New Religion, New Religion. New Religion, ez az kukikem.

0: Never Walk Alone.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhás nénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, az Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
4: Csíkos
3: szatyorban, 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
5: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
3: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy hogy ezt... Ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
5: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
3: Na, hát ami tényleg. Nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát ott
5: a
3: kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
5: Nem is egyfajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
3: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
4: És vajon volt álcázás az elején?
3: Ült egy lesötétített
4: dácsiában? Igen.
5: Beragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
3: Tényleg evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodjam.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerek.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

óráig, mixereknek tekezik az ima slágereket, és 19 órától 20 óraig egy órás élő kívánságműsor. Jó. Ahogy mondtam, egy pár másodperc ezelőtt érkezik Blond is, neve Waka Lon. Itt a bizonyíték.

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kukát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A JYSK-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Szeptember 16. Debrecen. Nagyerdei stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakaszabra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagyerdei stadion. Jegyek uday.hu. UDAY. Az egyetem napja. A te napod.
0: Magyarország legnépszerűbb est

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak, pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. Nemzetközi telepfutóversennyel ünnepelték a Miskolci rendőrképzés 50. évfordulóját. A Miskolci rendvédelmi technikumban 10 hazai és külföldi csapat mérte összetudását. A futás mellett medicínlabdás feladat és lézerlövészet is szerepelt a versenyben. Újabb szemeszterrel folytatódik a Szépkorúak Akadémiája Miskolci Egyetemen. Elkezdődött az őszi fél év. A programban tudományos, kulturális, valamint egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat kínálnak. Hétfőn gyakran zavarhatják fel ők a napsütést, kisebb esőzápor előfordulhat, délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Amanda vagyok.
1: Amanda, na, egy kis Shakira, daj, jó lesz, jó?
2: Jó lesz.
1: Jó, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Drága anyukámnak, és azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
1: Na, jó van, vigyázz magadra, vigyázz rá is, egy anyuka, ez fontos, sok egy van, és kivárok neked egy szuper kelemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen neked is.
1: Köszönöm, csáó, szia.
2: Szia.
1: Foci hangulat érkezik a legyen, jöjjön, akkor Shakira, daj.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A Manel Tusó végén a legszívjuk újabb kedves telefonáló. Szia!
2: Hello, Kuki, Hizló vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Hát nem jó, becsípődött a derekam, sok munka, sok emelés.
1: Jaj, becsípődött a derekád. Figyelj, izomlázító, azt kell szenni, jó? Én tudom, Dr. Kuki vagyok, csak azt tudom neked mondani, hogy izomlázító, jó?
2: Oké, rendben, Kuki.
1: És sok vitamin, és pihízél sokat, jó?
2: Jól van.
1: Oké, na, még egyszer, Kuki. Mit szeretnél kérni tőlem?
2: Robin Schulz,
1: a legújabb, megfele neked?
2: Meg, persze.
1: A szám címe Better Times, kinek szeretnéd küldeni?
2: Vivinek, Anikónak, Józsinak, neked.
1: Köszönöm.
2: Akkor Ancsának, és aki kellett, mert persze, mint Zavágy Cikorának.
1: Jó, oké. Köszönöm szépen a telefonát, elvidezz magadra, jó legyél, jó? És jó pihit, jó bulást.
2: Szia.
1: Robin Schulz érkezik elég újabb dal tőle. Aztán címe Better Times. Robin Schulz, Papa Schulz, Achtung!
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét.
3: Kuki Beat!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor folyik nálunk, mint a víz a Dunában. A vonal túlsó végén kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Halló, Viki vagyok, én Taylor Swift-től szeretnék kérni.
1: Igen, kicsit nézd mondani a szerződő neve, én is sokszor bekizok. Taylor Swift, igen, igen. Ez nem egyszerű. Először mi újság, hogy vagy? Mesélj csak!
2: Jó vagyok, tegnap volt a szülnapom, aztán
1: a napjuk. Na, akkor boldog születésnapot kívánok neked, és akkor kinek szeretnéd külön ezt a dalt?
2: Magamnak, meg anyja.
1: Magadnak és anyja. Oké, rendben. Hát még egyszer, boldog szülinapot, legyél boldog, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Rendben, köszi,
1: szia. Ciao, ciao. Érkezik nálunk Taylor Swift, és a szám címe The Fate of Ophelia. Oh, yes, my friend.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: estét kívánok mindenkinek, van a túlsó végén, ki ez van szerencsém? Haló, haló!
1: Szia, szia, az Atyó Miskolc, de nem Miskolcról vagyok.
0: Na, szót kell érteni.
1: Hát úgy, hogy kint vagyok külföldön, de én helybeileg Miskolcnak érzem magam.
0: Ja, értem, merre vagy szabad tudni, vagy ez titok?
1: Titok.
0: Titok, oké, rendben, nem kérdeztem semmit, csak utolsó kérdésem van, mit szeretnéd kérni tőlem?
1: Én csak a te számodat.
0: De jó fej vagy, a feje az a szem címe, de jó fej vagy tényleg.
1: Csak az, mert Hollandiába, most így megmondom, Hollandiába, ahol dolgozok,
0: igen?
1: Ott 99%-ban a rádió egy megy.
0: De jó. Na, és kinek szeretnék küldeni a saját dalom? Kinek?
1: Küldeném Juhász Kornélnak New Yorkba, mert ma van Kornél névnap. Küldeném a tesómnak, születésnapja volt tegnap.
0: Aha.
1: Küldeném egy, bár van egy olyan ismerősöm, akinek ma is van születésnapja, nem ismered?
0: Nem tudom, talán én?
1: Igen, neked is.
0: Köszönöm.
1: Küldeném Henriette Mutzenbakernak, ő Miskolcon lakik, és küldeném Betty Blumnak.
0: Oké. Okay. Rendben, uram, vigyázz magadra, köszönöm szépen a telefonnál, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
1: Jó, és még egyszer boldogat.
0: Nagyon szépen köszönöm, jól esik, tényleg. Jól legyél, okay, vigyázz magadra.
1: Okay. Sziasztok, szia, mindenkinek szia. Jó rádió, hogy hallgatást.
0: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
0: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
0: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez

0: reggel.
1: Hamarosan érkezik a diszkosi csapat Barán Attila, Hamvai PG, DJ Junior 21 óraig, ma este 9-re érkezik Juhász Geri és The World Is Mine csapatál. Mielőtt közelebb jövő itt szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenkinek egy szuper kelemes hetet, vigyázzatok magatokra, kitartást, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok, Kuki voltam, és én búcsúzok, menni, jó, na, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipős vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Figyelj, kolléga. Volt egy kollégám, aki reggel fél órával a munkakezdés előtt bement, figyeld, hogy üljön a műszakvezetőnk műanyag székén, hogy bemelegítse neki. Mi van?
3: 5 pontos gyerekek.
2: Mi mekkora nyaller? Azt a mindenségit
1: de
2: neki.
1: De ez nagyon gusztustalan meleg székre ülni, srácok, ne haragudjatok.
2: Egyébként meg igen. Az... Fuvarozással foglalkozik a cég, sok autó van saját mosónk, ha a kolléga lemossa a kocsiját, a következő tuti, hogy a főnök asszonyé. A főnök asszony kocsiját elvinni, lemosni, fú, én nem tudnék ilyet csinálni. Nem tudnám most itt az Árpi kocsiját elvinni, lemosni, de tényleg.
1: Zsú, egy hogy érzel ezzel kapcsolatban, hogy szerinted le még van ilyen kapcsolatunk?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket, Picsó Jerika vagyok. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációkat. Az utánpótlása azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az országos vérellátó szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Már ismét az eredeti helyen szállhatnak le az utasok a repülőtér Bosvégállomáson. Az MVK a napokban helyezte vissza az autóbuszok leszállóhelyét az eredeti pozíciójába. A járatok azóta ismét ott biztosítják az utasok leszállását. Két estére ismét a vendégeké lesz a miskolci Szóhó körforgalma. Szeptember 18-án és 19-én rendezik meg a Szóhó finálét. A szezonzáró program a nyár legnépszerűbb ízeivel és a rendezvényre jellemző közvetlen hangulattal búcsúztatja az idei szezont. Hétfőn gyakran zavarhatják felők a napsütést, kisebb esőzápor előfordulhat, délután 19-25 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Diszkó!
8: Disco Shit. A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Sziasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy indul a Disco Shit Radio Show a hét utolsó napján, és köszöntünk mindenkit nagy szeretettel. Itt van Bárány Attila, Hanvai PG, én DJ Junior, és Szombathely, köszönjük szépen!
10: Úristen, zseniális, én szeretem ezt a várost egyébként, én nem is tudom, most már a negyedik vagy ötödik év, vagy rendszeresen járunk oda a Disco Shit partival, és szenzációs, jó a helyszín, jók a csajok, lehet jó zenét játszani, egy csomó Imál Angel-t imádták.
9: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, csatlakozom az előttem szólókhoz, fantasztikus volt a tegnap este. Köszönjük szépen! Indulunk, kérem szépen, Tami Impalával, ezt nem tudom, én tegnap nem játszottam, minden esetre most fogom, és ezzel indítjuk a Disco Shit Radio Show-t. Egy antihős, méghozzá Román Dracula, DJ Junior Remix-ben. Jó szórakozás mindenkinek!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Homeboy PG-vel.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között a Kornélok, Amadilok, Krizsánok, Ludovikák, Mórok, Móricok. Ilyen nevek vannak. Na, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Dobrovoszki István, DJM, Pocsföldi Balázs, Zemlényi Viktor, Molnár Krisztián, Müllerné Kudela Krisztina, Aspitomi és Szelba Krisztián, alias Kuki a Rádió 1-ből. Isten éltes az ünnepelteket!
2: Csókoltatok mindenkit, akit én is ismerek, és most megyünk tovább, nem mondok zenei írt, csak annyit, hogy Jugelnak ez a 21 éve tartó pályafutásának megünneplésére készült album, aminek a címe 21 egyébként, és erről az albumról én ezt a dalt nagyon-nagyon szeretem, Jugel, Milli, Labriti, és az fontos az életben, az, hogy játszunk ki már Angel-t, ugye kevesebb fontos, dal, Bárány Attilának, így van, mi van még? Ja igen, zenei hírek, ez most megvolt, és hogy szexik, legyetek szexik, meg ez fontos. Stay sexy a folytatásban, a diszkosítben, DJ Junior Remixben.

0: ez a rádió egy csak igazi kamu megy a Junior ezzel a legyünk szexik, nem is értem ezt. Hogy jutott eszébe? Mindegy, jövök a fellépéseimben, mert naponta egyszer elmondhatom igen. Őket.
1: Ja, ez nem jutott eszembe, hogy rád néztem.
0: Igen. A jövő héten 3 lesz, pénteken Nagy Szalonta fesztiválon lépek fel Romániában, szombaton egy privát bulin kezek, erről nem szabad beszélni, és aztán Vászra megyek Personal Jesusre, bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Én nem tudok ezt hozzáfűzni. Mit? Illetve hát az, hogy bobozok majd egyébként szombaton, ami egyből eszembe jutott az, hogy nem is olyan régen Balatonfűzfőn, ugyanitt volt egy diszkosi aktivizáció, és az rettentően jól sikerült egyébként. Ezután is köszi az egész nyarat, mert tényleg jó volt.
1: Igen, nagyon jól sikerült, tényleg nincs mit egyébként. Annyit akartam mondani. Ezt a Bárány szoktam mondani egyébként.
0: Ezt lenyúltam
1: tőle. Ezt most lenyúltam
0: tőle. Ezt mondani, mert van jó dumám.
2: Hogy ez Bárány, nem, dumád van, hogy jó dumád van, az már
0: nem. Az észosztás is jó.
1: Igen. Egyébként 26-án én zárom ezt a szezont ott, ahol most te leszel. Most viszont megyünk tovább, ez egy ilyen szellemes, elektronikus, tribal-ös téma. Hogyha az angyalok énekelnének, szerintem ilyen lenne a hangjuk. Andrea Bocelli a folytatásban, és ez a Caruso DJ Junior remix-e a Disco Shitben.

0: Egyesi Csolya, a diszkosi Trédió Show, Bárány Attilával, Havai Pizsés, nagyon-nagyon akarnak valamit mondani, meg velem DJ Juniorral.
1: Igen, volt ez a nyelvművelő, mindig azt mondta, állj meg egy szóra. Tehát most én megállnék, tehát egy Junior, tehát szexi, szerelem, angyalok, mi van veled?
2: Nem mondom. Ilyen dalok jöttek. Úgy hívják, köpenyek forgatás. Nagyon egyszerű dolog, most éppen úgy csinál, hogy meg akar felelni a főnökének.
0: Én senkinek nem, soha az életemben senkinek nem akartam meg.
2: Akkor kérlek, engedd el ezt a szexit.
0: Az volt a címe, hogy szép szexi a dal. Múltkor ilyen bambamok voltak, meg nem tudom én mi. Most szexi van.
2: Napról napra rosszabb.
1: Jézus Mária.
0: És akkor napról napra jó, hogy mondtad, day by day a folytatás. Jön az új DJ Junior, de ezt kötöttem hozzá.
1: Ez rádiós.
0: Ez itt a diszkosi.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger, megy diszkosít Rádió Show, vasárnap is, kérem szépen este 8 és 9 óra között DJ Junior Bárányitől és Jómagam Hanvai PG.
1: Zenei hírrel érkezem, csak nem biztos, hogy igaz lesz. Na. Fellép a YouTube Budapesten, mit szóltok hozzá?
0: Van egyébként új dala, ha már zeneért Martin Garrixel.
1: Így van, na tessék, milyen
0: nagyon,
1: zeneért hoztam?
0: Nagyon régóta dolgoztak vele, állítólag 2014 óta kész van ez a dal.
2: De csak a gitáros van benne, én úgy tudom.
0: Azóta kész van a dal, és nem adták ki. Most találkoztak valahol egymásra, és most kiadták.
1: Fantasztikus.
0: Na ez zenei.
1: Na így oldjuk mi ezt meg.
0: De nem ezzel megyünk tovább, úgyhogy...
3: Blebbefölte, mert nem tudott róla,
0: hogy igen, úgyhogy a Bárány nevével én kérek elnézést.
1: YouTube koncert nem lesz Pestet.
0: Én kérek elnézést, ez a sorry, a diszkos itt dala.

0: hétvége, fussán éle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik. Mára, azért sem mondom még egyszer, pénteken nagy szalontán, szombaton pedig, megvan Vácon, Personal Jesus. Én Bárány Attila voltam, holnap este nem, kedden viszont én pörgetem majd a lemezeket itt a rádió egyen.
1: Ameddig a földkerekén szolgálati zenek Hambai Pícsi voltam, hogyha szeretnétek látni a világ legeszkluzívabb szórakoztató luxus szigetét, bárkáját, hajóját, akkor menjetek fel a TikTok csatornáma, egyébként ez jövőre fog megnyílni majd a Cannes partjainál, ez nagyon-nagyon fontos. Korábban Saint-Tropez-t mondtam, de nem Cannes, mert ugyebár a Cannes-i filmfesztivál ideje alatt fog megnyílni, és tessék csekkolni. Jövő héten szombaton pedig Balatonfűzőn várok majd mindenki sok-sok szeretettel, szevasztok!
2: Játszottam egy csomó DJ Junioros eredeti valódit, azok elérhetők a YouTube csatornámon. Én búcsúzom mindenkitől azzal, hogyha egyébként jövő héten utazok, akkor lehet, hogy el leszek utazva, ezt még nem tudom, de lehet, hogy úgy alakul. Viszont Rozáliával, Björkkel, Yves Tumorral, ez egy igazi crossover, ezt így hívják gyerekek, mert többféle zenei stílus találkozása egyben, és ebből csináltam a Bergenből egy DJ Junior remixet, ez is kimond a YouTube csatornámon, ezzel búcsúzunk. Holnap este 8-kor újra jövünk, hiszen új hét, új élmények, diszkosít, egy csomó újdonság lesz, szavaztok.
1: Most akkor ez crossover vagy cover?
2: Ez cover crossover. Szavaztok.
0: Te kamus vagy, az biztos, te megcsinálj egy kampányt Cannes-nak, Saint-Tropez-ban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: második Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, milyenkor vasárnaponként sem pihenünk. Isteni dance és house zenékre számíthatok. A legjobb magyar DJ-ktől Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox, csapjunk bele!
1: Ciao Geri, sziasztok! Nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Wilcox elemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott, és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra, vagy a Mojo Lady-re, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe, itt a rádió, a World is My Radio Show-ban.

0: Sziasztok, ez a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Most Olaszországba ruccanunk el egy kicsit, a Medúza érkezik, ez egy trió és egy friss dal.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Adele-től és Rosalintól ez volt a Heart Like Mine, a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most, Wilcox?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Ocean-nál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Hugh Girl vagy éppen Martin Garrix, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, tele lesz friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
1: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Swiss Disco és a Sleep Tonight. Itt a rádió.

0: pedig 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Too Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe ennek a dalnak. Természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Jill Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackért, és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, pülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Közös dalban Fischer és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Woo, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

megismerték ezt a szenzációs közös dalt. Ez volt a Repeat It a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé. Maradjatok! Bírod még?

0: Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: mindenkinek, Bricklék pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét. Szia Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Robin Schulz zenéje, a Better Times, itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

World is Mine radio show. Arites!

0: Vasárnap esténként is megkapjátok tőlünk a legmenőbb dance és house zenéket a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Brick Lake a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Most érkezik Deeper Purpose, Come Back to Me című zenéje. A brit DJ és producer egy masszív tech house tracket rakott össze. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este. Priklék a lemezjátszóknál, és ami most jön, az egyszerre új és egyszerre régi.
1: Jön Zoo ikonikus lágere, a Faded, ezúttal Blacklist verziójában. A dal egy komolyabb, feszesebb hangzást kapott ezzel a remixel. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Köszönjük, itt vagytok vasárnap is, nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Brick Lake a lemezjátszói mögött egészen éjfélig. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön a belga Lost Frequencies, egy igazi szuper dal arról, hogy érdemes megélni minden pillanatot és kihozni az életből a legtöbbet. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban, a rádió egyen.

0: Geniális Coldplay feldolgozása Rosalind vokájával, ez volt a Heart Like Mine a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, mi a ma itt a legvégén?
1: Ez még mindig favorit nálam. Zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenéjét hoztam.
0: Jól van, nagyon köszi neked ezt az elmúlt egy órát, szuper volt, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm, Geri, hogy itt lehettem, legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: A mai adást természetesen vissza tudjátok hallgatni a www.radio1.hu-n, valamint az applikációban is a Mixek fülben. Köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió!

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Egy újabb hetet kezdünk, és újabb lehetőség, hogy bezsebeljünk kulcsokat a rádió egy konténerhez. Mesélek erről, meg lesz egy-két extra tippem. Most viszont az igazi mai sláger. Nagy Bogitól, Destől, a Jó leszek újra, méghozzá DJ Metzger Viki remixében.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy szerdán pedig nálunk zenél Regálili a World is Mine, ma most pedig az újdonságot hozom tőle.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, Balázséknak ma új játéka indul, ez lesz az őrült cipős kvíz. Minden, ami fellelhető és érdekesség, cipőméretekről, cipőkről, lábméretekről, természetesen hírességekkel kapcsolatban, ha ez előkerül, aki pedig elég ügyes, akár 100 000 forintot is nyerhet. Hattó Balázsék, addig viszont igazi mai slágerek változatosan, itt a Rádió 1-en.

street. You said forever, now I drive alone past your street. Ez a Rádió 1. De jó ez a dal. Itt csak igazi mai sláger megy. Köszönjük pedig egy friss, nagy lendülettel a Swish Discotól, Rehab-től, Sam Feltől. Imádni fogjuk. Jön már is a Sleep Tonight itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy nagy páros zenélt Calvin Harris és Sam Smith, és egy nagy páros folytatja. Martin Garrix és Ed Sheeran, a legújabb közös igazi mai slágerük, a Repeat It, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy olyan dalt választottam, ami nem új, de szerintem mind a mai napig fesztivál élményeket, meg fesztivál emlékeket hoz elő is. Hát itt szeptember első felében szerintem ez jól is esik nekünk. A Bell Hello és a Halott Pénz jön. Ez az Emlékszem Sopronban itt a rádió.

itt a Rádió Egyen, ahogy csak igazi mai sláger megy, aki állítólag új albumon dolgozik, ezt a férje jelentette be. Ő pedig Terry Sims, akiről tudjuk, hogy új albumon dolgozik. Ez a Lose Control tőle,

Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Loit hozom, a német énekesnő, aki Magyarországon most lesz egyre ismertebb a dalai miatt, de Németországban nagyon régóta ismeri, mert hogy nyert gyerek tehetségkutatót, elindult másik zenés tévéműsorban, többek között a Maszkos énekesben, ahol a döntőig jutott, szóval nagyot megy már Németországban egy ideje is, az utóbbi hónapokban Magyarországon is. Ez most az aktuális kedvencünk tőle, Loi, David Puente ezzel

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.